0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 8. rész. Látjátok, nekünk ilyen főpapunk van. Ez a lényege annak, amit eddig mondtunk. Igen, Jézus a mennyben a fenséges Isten trónjának jobb oldalán ül, és főpapként szolgál a mennyei szentek szentjében. De nem az emberek által épített, hanem az igazi, vagyis a mennyei sátorban, amelyet az Úr épített. Minden főpapnak az a dolga, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen Isten elé. A mi főpapunk Jézus sem kivétel. De ha még mindig földön élő ember lenne, nem is lehetne pap, hiszen már megvannak azok, akik a törvény szerint ajándékokat mutassanak be. Az a szolgálat azonban, amit a földi papok végeznek, csak másolata és árnyéka a valódi mennyei dolgoknak. Ez abból is látható, hogy mikor Mózes a szent sátor fölállításához készült, Isten így figyelmeztette. Vigyázz, hogy mindent annak a mintájára készíts, amit a hegyen mutattam neked. Az a szolgálat, amit Isten Jézusra bízott, sokkal magasabb rendű, mint a földi papoké. Ugyanígy az új szövetség, amelyet Jézus hozott létre, sokkal magasabb rendű, mint a régi szövetség, mert sokkal jobb ígéretekre épült. Ha a régi szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette másikra. De Isten nem volt megelégedve, ezért így szólt népéhez: eljön az idő, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael népével és Júda népével. De ez az új nem olyan lesz, mint az a régi, amit őseikkel kötöttem azon a napon, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről, mivel nem maradtak hűségesek ahhoz a régi szövetséghez, én is elfordultam tőlük, mondja az Úr. Azok után, a napok után majd új szövetséget kötök Izrael népével, mondja az Úr, és az ilyen lesz. Törvényeimet beírom az értelmükbe, és a szívükbe vésem. Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem lesz többé szükség rá, hogy valaki a testvérét vagy társát tanítsa. Nem fogja ezt mondani neki: ismerd meg az Urat, mert mind ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbakig. Mert megbocsátom a gonoszságaikat, és bűneikre többé nem gondolok vissza. Isten újnak nevezte ezt a szövetséget, ami azt jelenti, hogy a régi szövetség már nem használható. Ami pedig régi és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 8. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok. A 16-os Zsoltár 11-es verse azt mondja, hogy te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Az öröm az újjáteremtett emberi szellemnek a terméke. Hogyha megértjük az örvendező szív és a vidám szívnek az erejét, akkor biztosan, hogy jobban fogunk törekedni, és egyáltalán törekszünk arra, hogy örömben és megelégedettségben járjunk. Ezt lehetséges megtapasztalni, Istennek az örömét. Lehetséges az, hogy megelégedettségben járjunk, és egy örülő, boldog életben. Hogyha szeretjük az igazságot, és gyűlöljük a gonoszságot, akkor Isten felken az öröm olajával. Ezt ígéri a 45-ös Zsoltárban. És ahogy Istennel járunk, és gyűlöljük, amit ő is gyűlöl, és szeretjük azt, amit ő is szeret, akkor egyszerűen felken az öröm olajával. Ahogy oda megyünk az ő jelenlétébe, keressük őt, megtelünk vele örömmel, és ez az öröm fog egyszerűen kijönni belőlünk. Szóval válasz te is azt, hogy örömben és megelégedettségben élsz. Hát igen, ezt te jól hallottad, mert lehetőséged van választani, hogy örömben élsz, vagy pedig nem. Amikor valami megpróbál felbosszantani, lenyomni, akkor eldöntheted, hogy hálát adsz. Addig adsz hálát Istennek, amíg békesség lesz benned és öröm. Mert meg van írva, hogy akik ő ránéznek, azok felvidulnak, és az arcuk meg nem pirul. Ha ránézel, és rászegezed a tekintetedet, akkor az arcod nem fog megpirulni, nem fog szégyenkezni, és nem fogsz abban a problémában, meg helyzetben szégyent vallani. Nézzél rá, nézzed őt a problémáid között is, és ő az, aki erőt ad, ő az, aki örömöt ad. Salamon azt írja a példabeszédek könyvében, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál, és a szomorú szellem pedig megszárítja a csontokat. Szóval a vidámság, az öröm, az még orvosság is, és ez a fajta orvosság mellékhatások nélkül hat a te szervezetedre, az egész életedre. Csak Isten beszédével töltsd be az elmédet, és az ő jelenlétével a te szívedet. Amikor örülsz Istenben, az már önmagában egy győzelem. Az ördög nem szereti azt, amikor te örülsz, és a démonok is utálják. Szóval csak örülj. És hogyha egyetértesz ezzel a te szívedben, akkor mondj el velem egy rövid imát. Köszönöm, Uram, hogy te egy boldog Isten vagy. Örülsz a mennyben, és mivel bennünk élsz, bennünk is örülsz. És én odaszánom magam, hogy veled együtt egy megelégedett, örömteli életet éljek. A te kegyelmed által. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 12. rész. A hit embereinek ilyen nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, mit is jelent a hit. Ezért hát vessünk le mi is magunkról mindent, ami akadályoz minket. Még a bűnt is, amely körülvesz, és környékez, ami tapad ránk, és el akar gáncsolni. És fussuk meg kitartással azt a versenyt, ami előttünk van. Úgy, hogy közben le ne vegyük szemünket Jézusról, aki elkezdte a hitünket, és be is fejezi. Mert ő elszenvedte a kereszten a halált. De mivel arra az örömre gondolt, ami rávárt, nem törődött a szégyennel, amit a kereszten való kivégzése jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Gondoljatok Jézusra! Türelmesen elviselte, amikor a bűnös emberek gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a munkátokba, és nem vesztitek el a kedveteket. Mert még végig nem állottatok ellen, és nem tusakodtatok végig a bűn ellen. Isten fiai vagytok, és ő bátorít benneteket. De ezt a bátorítást vajon elfelejtettétek? Fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged is, ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. Fogadjátok el ti is, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek, fenyítésnek. Tekintsétek ezt az édesapátoktól jövő megfegyelmezésként. Mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint a fiaival. Hiszen minden fiút megnevel az apja. Mindenkinek szüksége van fegyelmezésre. Ha soha nem kaptok fegyelmezést, akkor igazából nem is vagytok fiak, hanem csak törvénytelen gyermekek. Ezen kívül mindegyikünket fegyelmeztek és fenyítettek a földi apáink, akiket mégis tiszteltünk. Mennyivel inkább kell engedelmeskednünk a szellemi apánknak, hogy élhessünk. Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, úgy, ahogy neki tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. És mindezt abból a célból teszi, hogy mi szentek legyünk, olyanok legyünk, mint ő. A fegyelmezés, a fenyítés ugyan nem tűnik kellemesnek, amikor kapjuk, sőt, inkább keserves és szomorúságot okoz. Később azonban az igazságnak békességes gyümölcsével fizet mindazoknak, akik gyakoroltatnak, aki a fegyelmezés által edződik. Azért a lecsüggesztett kezeket és a lankadt térdeket egyenesítsétek föl, és járjatok egyenesen a lábaitokkal, hogy a sánta ne hajoljon el, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzatok közben arra, hogy Isten kegyelmétől senki ne szakadjon el. Nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere fölnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy aztán is, mikor akarta örökölni az áltást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás a megtérés helyét, noha könyhullatással kereste. Ti már új helyre érkeztetek, nem úgy, mint Izrael népe akkor régen, amikor megérkeztek a Sion hegyhez. Ti most nem kézzel fogható hegyhez jöttetek, amely tűzben ég, nem sötétséghez, homályhoz, viharhoz, vagy trombita harsogó hangjához, sem a hanghoz, amely rettenetes volt. Olyan félelmetes volt, hogy akik hallották, könyörögtek, hogy ne szóljon hozzájuk többé. Mert nem tudták elviselni a parancsot, amit kaptak. Ha csak egy állat is megérinti a hegyet, meg kell ölni, agyon kell dobálni kövekkel. Olyan rémületes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, reszketek a félelemtől. Nem. Ti nem ilyen helyre jöttetek. Az az új hely, ahová jöttetek, a Sion hegye. Az élő Isten városához jöttetek, a mennyei Jeruzsálemhez. Ezernyi és ezernyi angyalhoz, akik összegyűltek, hogy együtt örvendezzenek. Az elsőszülöttek összegyűlt seregéhez jöttetek. Igen. Azokhoz csatlakoztatok, akiknek a neve föl van írva a mennyben. Magához, Istenhez jöttetek, aki minden ember bírája, és a tökéletes, igaz emberek szellemeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, és azt mondja, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig azt jelenti, hogy az álhatatlan dolgoknak, mint a teremtett dolgoknak a megváltozását jelenti, hogy a rendíthetetlen, azaz örökké való dolgok, azok megmaradjanak. Azért mi is mozdíthatatlan és örökké való királyságot nyertünk, és így legyünk hálások, és ennél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 12. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 13. rész. A testvéri szeretet maradjon meg. A vendég szeretetről el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, a gyötrődőkről is, mint akik magatok is testben vagytok. Tudjátok meg, hogy minden tekintetben tisztességes a házasság, és tiszta a férj és feleség közötti szexuális kapcsolat, és ezt tartsátok tisztának. Isten elítéli a szexuális bűnben élőket és a házasságtörőket. Tartsátok távol magatoktól a pénz utáni vágyakozást, és elégedjetek meg azzal, amitek van. Mert az Isten azt mondta, nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Ezért bizalommal mondhatjuk, az Úr az én segítségem, nem félek. Mit árthat én nekem ember? Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik tanították nektek az Istennek beszédét, és figyeljetek az ő életük végére, és kövessétek az ő hitüket. Jézus Krisztus tegnap is, ma is, és örökké ugyanaz. Különféle és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert jó dolog, hogy a kegyelem által megerősödjön a szívetek, nem ennivalóval, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járkálnak. Nekünk van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátornak szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak a testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a saját vére által a népet, kívül a kapukon kívül szenvedett. Menjünk ki tehát mi is ő hozzá a táboron kívül, viseljük az ő gyalázatát. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt, az örökkévaló várost keressük. Azért ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé. Vagyis az ő nevéről tegyünk vallást a szánkkal. A jótékonyságról és az adakozásról, a közösségről el ne felejtkezzünk, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Legyetek engedelmesek előjáróitoknak, és fogadjatok szót nekik, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Azért tegyétek ezt, hogy örömmel csinálják, és nem bánkódva, mert ez nektek nem használ semmit. Imádkozzatok értünk, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenben tisztességesen forgulódni. Különösképpen pedig arra kérlek, hogy ezt cselekedjétek, hogy mi hamarabb visszaadassam nektek. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által a mi úrunkat Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálva bennetek, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökön örökké. Ámen. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, szívlejétek meg ezeket az intő beszédeket, hiszen röviden írtam nektek. Legyen tudtatokra, hogy a mi atyánk fia Timóteus kiszabadult, akivel, ha csak hamar eljön, majd meglátogatlak titeket. És köszöntsétek minden előjárótokat, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Olaszországból valók. A kegyelem legyen mindnyájatokkal. Amen.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 13. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: ég. Ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidüllednek a szemeik, szívük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fenhéjázással. Az ég ellen is föltátogatják a szájukat, és a nyelvük körbe-körbe járja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy kiígyák a megtévesztés teli poharát, és azt mondják, hogyan tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Íme ezek istentelenek, gyarapodnak a világban, növekednek a gazdagságban. Bizony hiába tartottam tisztán szívem, és mostam ártatlanságban kezeim, mert nyomorgattatom minden nap, és ostoroztatom minden reggel. Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulnám el. Gondolkodom, hogy ezt megértsem, de nehéz dolog ez szemeimben. Mindaddig, amíg bementem az Isten szentélyébe, és akkor megértettem az ő sorsukat. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztulásra vetetted ki őket, mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek teljesen, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha fölserkenünk, te Uram, ha fölserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne a szívem, és háborogna a bensőm, akkor balga és tudatlan lennék, oktalan állat lennék előtted. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ime, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Úristenbe vetem reménységem, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.
1: A 73. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Szansz.
2: Good morning.
3: Jó reggelt.
2: How are you today?
3: Hogy vagytok ma?
2: Isn't the worship good?
3: Nem volt olyan jó a dicsőítés?
2: Oh my goodness.
3: Ó, Istenem.
2: You're very blessed in this house.
3: Nagyon áldottak vagytok ebben a házban.
2: To have the team that you have ministering.
3: Hogy egy ilyen szolgáló csapat van.
2: I love watching all the different people as they worship.
3: Szeretem nézni mind az embereket egyen-egyenként, miközben dicsőítenek.
2: And you see Mama at the keyboard here.
3: És látom a mamát itt a zongoránál.
2: At home she's gentle around the kitchen.
3: Otthon olyan csendes a konyhában, itt a zongoránál meg.
2: And I've never seen a keyboard that you blow into before.
3: Soha nem láttam még olyan zongorát, amit fújni kell. Mi az?
4: Melodika.
2: What is it?
3: Melodika.
2: Is it Hungarian?
3: I don't
2: know. No. Have you got one? Do you do this?
4: I don't.
2: I've never seen one before.
3: Soha nem láttam még ilyet korábban.
2: And Gabor on the drums.
3: És Gábor a dobokonál.
2: Where does he get the energy?
3: Honnan szedi az energiát?
2: We see him first thing in the morning. At breakfast.
3: Reggelinél láttuk őt.
2: And he's...
3: Éppen, hogy magánál volt.
2: And then he has his Nesquik. Cornflakes.
3: És aztán megiszta a Nesquiket.
2: And he goes over there and he's...
3: És egyből beindult.
2: It is so good.
3: Ez nagyon klassz, nagyon jó.
2: Here's Mama now. Give her a round of applause. Give her a slap.
3: Betapsoljuk meg őt.
2: I just love what you do in the worship.
3: We nagyon szeretem, amit csináltok a dicsőítésben.
2: So good.
3: Nagyon jó.
2: One of the things that God is doing in his church right now.
3: Az egyik dolog, amit Isten éppen most végez a gyülekezetben,
2: is restoring various different aspects of our identity.
3: Hogy helyre állítja az identitásunknak, az önazonosságunknak különböző vonatkozásait.
2: We are made in the image of God.
3: Isten képére teremtettünk.
2: And the enemy wants to constantly attack the image of God in each one of us.
3: Az ellenség pedig folyamatosan támadja a bennünk megnyilvánuló Isten képét.
2: And over many centuries our image has been eroded. Our identity has been eroded.
3: És az elmúlt évszázadokban az identitásunk az arodálódott, tehát úgy lekopott.
2: So we are familiar and comfortable with being servants and slaves.
3: Ezért megszokottá vált számunkra az, hogy egy oldalról szolgák vagyunk, másik oldalról meg rabszolgák.
2: But as believers, when we start to talk about being sons with an inheritance,
3: de hívőként úgy kell gondolni magunkra, hogy fiak vagyunk és van örökségünk.
2: We get uncomfortable.
3: És ezzel a gondolattal időnként nem vagyunk egészen komfortosak.
2: We are made in the image of God.
3: Isten képére teremtettünk.
2: Male and female, he made them both.
3: Férfit és nőt teremtett.
2: And we need to walk in all the identity God has for us.
3: Az identitásunk teljességét meg kell élni, amire Isten teremtett minket.
2: In many places, the identity of the man has been stolen.
3: Sok helyen a férfiúi identitás lopatott el.
2: That is not offense to women.
3: Ez nem sértésként mondom a nők felé.
2: Men have let it happen to themselves.
3: Mert a férfiak maguk engedték meg, hogy ez így legyen.
2: And on Friday night, we started to minister to the men of the church about being sons and fathers.
3: Pénteken este elkezdtünk szolgálni a férfiak felé, hogy a gyülekezetben a férfiak legyenek fiak és legyenek atyák.
2: That happens in the natural and in the spiritual. We are natural sons and fathers, but we are also spiritual sons and fathers.
3: Ez szellemi és természetes vonatkozásban, fizikai vonatkozásban egyaránt megélhető. Fizikai értelemben is lehetünk fiak és atyák, és szellemi értelemben hasonlóan fiak és atyák is lehetünk.
2: Good sons become good fathers.
3: A jó fiakból jó atyák lesznek.
2: The great thing is that even bad sons can become great fathers. With transformation.
3: Az a nagyszerű dolog, hogy még rossz fiúkból is lehetnek átalakulás révén nagyszerű atyák.
2: But we need to be able to walk in all the identity God has for us.
3: De arra van szükségünk, hogy az identitásunk az Istentől kapott identitásunk teljességét megéljük.
2: As part of the journey of transformation for us as the people of God.
3: Miközben átéljük azt az átalakítást, amit Isten végez bennünk, Isten gyermekeiként.
2: One of the areas God wants to restore.
3: Az egyik terület, amit Isten helyre akar állítani,
2: is our understanding of birthright, blessing and inheritance.
3: Az a születési jogunknak és az örökségünknek a megértése, ennek a szüksége.
2: And I don't know if I asked you to hold up your hands, would you know your birthright and the blessings that come from it?
3: Hogyha arra kérnének, hogy tegyétek fel a kezeteket, hogy értitek-e az öröklött jogaitokat.
2: Now I'm not going to embarrass you by asking you that.
3: Nem foglak titeket most azzal zargatni, hogy erre kérjelek.
2: But I want you to begin to understand that you have a birthright.
3: De szeretném, hogyha megértenétek azt, hogy van születési jogotok.
2: There are blessings that come out of that.
3: Vannak olyan áldások, amik ebből fakadnak.
2: And there is an inheritance for you to walk in every day.
3: És van olyan örökségetek, amelyben minden nap járnotok kell.
2: We have been learning this in our own church in Ireland.
3: Írországban mi is most tanuljuk ezt a gyülekezetünkben.
2: Some people said to me, "What is a birthright?"
3: Néhányan azt kérdezték tőlem, azt mondták nekem, hogy mi az a születési jog.
2: A birthright is something I am entitled to because of my birth.
3: A születési jog az egy olyan dolog, amit a születésem jogán kaptam meg.
2: Sometimes as Christians we get uncomfortable with the word entitled.
3: Keresztényekként időnként kényelmetlenül érezzük magunkat amiatt a szó miatt, hogy jogom van valamihez.
2: Did that translate okay? Okay, not from your point of view, but from my point of view. I'm just thinking for a minute. But it is good to understand that God gives us things and wants us to own them for ourselves.
3: Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten kirendelt a számunkra olyan dolgokat, amiket a magunk számára birtokba kell vennünk.
2: He says, I have not given you a spirit of fear.
3: Azt mondja, hogy nem a félelem szellemét adtam nektek.
2: But I have given you a spirit of sonship.
3: Hanem a fiúságnak a szellemét.
2: By which you can call me Abba Father.
3: Ami által Abba atyának szólíthattok engem.
2: That is an entitlement for every one of us.
3: Ez egy jog a számunkra, amely mindannyiunk számára rendelkezésre áll.
2: Let me say this. When we talk of sons, we're not talking about men.
3: Amikor fiakról beszélünk, akkor itt nem csak a férfi, a himnemű fiakról van szó.
2: In the biblical context, sons have an inheritance.
3: Bibliai értelemben a fiaknak van örökségük.
2: And therefore whether you're a man or a woman, he says you can be a son because you have an inheritance from God.
3: És akár himnemű vagy, akár férfi vagy, akár nő vagy, mindenféleképpen Isten fiaként jogod van az örökségre.
2: So ladies, do not switch off right now and think inheritance is just for the men, the sons and the fathers.
3: Hölgyeim, most ne kapcsoljatok ki, és ne gondoljátok azt, hogy ilyen jogaik csak az atyáknak és a férfiaknak, a fiaknak, a hímnemű fiaknak vannak.
2: Even though you are women and ladies and females, you have an inheritance as sons in the kingdom of God.
3: Ámbár lányok vagytok, hölgyek vagytok, asszonyok vagytok, nőneműek vagytok, de mégis ilyen értelemben fiak vagytok, és van örökségetek.
2: In our Western culture, we don't talk about birthright so much.
3: A nyugati kultúrában olyan nagyon sokat nem beszélünk erről a születési örökségről, születési jogról.
2: I suppose in some of the agricultural and farming communities, there still is an inheritance of the farm to the oldest son.
3: Feltételezem, hogy elsősorban az ilyen mezőgazdasági kultúrákban ott még mindig megvan az a jog, hogy az elsőszülött fiú örökli a gazdaságot.
2: I'm not sure what happens in Hungary.
3: Nem vagyok abban biztos, hogy ez hogy történik Magyarországon.
2: But in our culture, where I have three children, I think I will share with all three equally.
3: De a mi kultúránkban, ahol nekem például három gyermekem van, én amin van, a három gyermekemnek egyenlő arányba osztom el.
2: But in scripture there is something called the birthright of the firstborn.
3: De az írásokban van egy olyan dolog, amit az első szülött születési jogának mondanak.
2: It's the double portion.
3: Az pedig a kétszeres részt jelenti.
2: Just turn to scripture for one minute.
3: Egy pillanatig lapozzunk egy Biblia részhez.
2: And we're going to read Deuteronomy chapter 21.
3: Az 5 Mózes 21. fejezetéből fogunk olvasni.
2: And verse 15.
3: 15. verset.
2: You okay with this? I'll do it verse at a time. I'm going to go through 3 or 4 verses. Verse at a time. If a man has two wives, and he loves one but not the other, and both bear him sons, but the firstborn is the son of the wife he does not love.
3: Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek neki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött.
2: When he wills his property to his sons, he must not give the rights of the firstborn to the son of the wife he loves, in preference to his actual firstborn, the son of the wife he does not love.
3: Azon a napon, amelyen az ő fiai örökösökké teszi a maga jószágában, nem teheti elsőszülötté a szeretetnek fiát, a gyűlöltnek fia felett, aki elsőszülött.
2: He must acknowledge the son of his unloved wife as the firstborn by giving him a double share of all he has. That son is the first sign of his father's strength. The right of the firstborn belongs to him.
3: Hanem az elsőszülöttet, a gyűlöltnek fiát ismerje el, két részt adva neki mindenből, amilyen van, mert az az ő erejének zsengéje, övé az elsőszülöttség joga.
2: What that's saying is, not all the inheritance goes to one son, but two portions do.
3: Amit ez mond, az az, hogy az elsőszülött fiúra nem csak egy örökségi rész jár, hanem egy kettős rész.
2: If a father has two sons, he splits his estate into three.
3: Ha egy atyának két fia volt, akkor három részre kellett osztani az örökséget.
2: He gives two parts to the oldest son and one part to the youngest son.
3: Két részt adott az idősebb fiúnak, egyet a fiatalabbnak.
2: That's the double portion.
3: Ez a kettős rész.
2: That's why Elisha can ask Elijah for a double portion from his spiritual father.
3: Ezért kérte Elizeus Illéstől, a szellemi atyától, a profétai kenetének a kétszeres mértékét.
2: It's not that he is greedy and wants twice as much as his spiritual father.
3: Nem azért, mert kapzsi volt és kétszer nagyobb kenetet akart a szellemi atyánál.
2: But he wants the entitlement of a spiritual son from a spiritual father, the double portion.
3: Hanem szellemi fiúként igényelte a szellemi atyától a kétszeres örök részt.
2: This works out in the New Testament.
3: És ez az Új Szövetségben is megnyilvánul.
2: Jesus tells the story of a father with two sons.
3: Jézus elmondott egy történetet egy atyáról, akinek két fia volt.
2: We call it the prodigal son.
3: Ezt a tékozló fiú történeteként ismerjük.
2: And the son comes to the youngest son comes to his father and says, "Give me my portion."
3: A fiatalabb fiú odament az atyához és mondta, hogy add ki az én örök részemet.
2: And he goes to the far land and spends it wildly.
3: Elment egy távoli vidékre ezután, és hát eléggé el nem ítélhető módon elköltötte az egész örökségét.
2: The older brother still has two portions of the estate at home.
3: Az idősebbik fiúnak pedig a kétszeres rész megmaradt otthon.
2: That is why the son can go back to his house and say, "I've no entitlement, but can I be a servant?"
3: Ezért úgy ment vissza a fiatalabb fiú az atya házába, hogy nincsen itt már semmi jogosultságom, de hadd legyek legalább a szolgád.
2: And the father opens his heart to his younger son.
3: És az atya megnyitotta a szívét a fiatalabb fia előtt.
2: It's a story of how God deals as father with us.
3: Ez annak a története, ahogyan Isten bánik velünk, mint az ő gyermekeivel, fiaival.
2: But as I study the rights of the firstborn,
3: miközben tanulmányoztam az elsőszülöttségi jogot,
2: the birthright,
3: a születési jogot,
2: I found there's ways we can lose our birthright from the scripture.
3: Megtaláltam azt, hogy az is lehetséges, hogy elveszítjük a születési jogunkat az írás szerint.
2: The first is a well-known story of Isaac, Esau and Jacob.
3: Az első az egy nagyon jól ismert történet, Jákob és Ézsau története.
2: The story is found in Genesis 25.
3: A történetet az 1 Mózes 25-ben találjuk.
2: But I'm going to assume that you know this story because your pastor teaches it to you.
3: Feltételezem, hogy ti ismeritek a történetet, mert a pásztorotok már tanította ezt nektek.
2: Are you familiar with the story?
3: Ismeritek a történetet?
2: Do we need to read it?
3: Szükséges, hogy elolvassuk?
2: Esau despises his birthright.
3: Ézsau semmibe vette, lekicsinyelte az születési jogát.
2: He comes in from the field one day and he says to his brother, "Give me some of your food."
3: Egy napon bejött a földről, és azt mondta az öccsének, hogy add nekem az ételt, amit készítettél magadnak.
2: Jacob is a cunning young man.
3: Jákob a fiatalabbik öccse volt, a testvére. Ravasz volt.
2: And he says to his older brother,
3: és azt mondta a bátyjának,
2: "I'll give you this bowl of soup."
3: Neked adom ezt a tál levest.
2: But you give me your birthright.
3: De te meg add nekem az elsőszülöttségi jogodat.
2: So, Esau despises his birthright. Will that translate well, despises?
3: Ézsau megvetette az elsőszülöttségi jogát.
2: That's going to be really important in the thing. He despises his birthright. And he says to Jacob, "You have the birthright, I'll have a bowl of soup."
3: És azt mondta Jákobnak, hogy tiéd az elsőszülöttségi jogom, ad nekem a tál levest.
2: Now Esau only has one portion of the estate.
3: Innentől kezdve Ézsaunak már csak egy része volt az örökségből.
2: And Jacob the younger son,
3: és Jákobnak a fiatalabb fiúnak
2: only has two portions of the estate.
3: Kettő rész volt.
2: I want to say to you today.
3: Azt szeretném mondani nektek ma.
2: You have a birthright as a son of God.
3: Isten fiaiként, Isten gyermekeiként van születési jogotok.
2: Be careful that you don't despise your birthright.
3: Vigyázzatok arra, hogy ne vessétek meg az elsőszülöttségi jogotokat.
2: Don't let anyone trade your birthright for a bowl of soup.
3: Ne engedjétek meg senkinek azt, hogy elvegye tőletek, kicsalja tőletek egy tál levesért az elsőszülöttségi jogotokat.
2: You are a son of God.
3: Mert Isten fiai vagytok.
2: You have the birthright of a son.
3: És az elsőszülöttségi fiúi jogotok megvan, a tiétek.
2: It's as if every one of us is a firstborn son.
3: Ez olyan, mint hogyha mindannyian elsőszülöttek lennénk.
2: And just as Elisha asked for a double portion.
3: És ahogyan Elizeus is kérte a kettős részt.
2: It's okay to ask for a double portion from our heavenly Father.
3: Az is rendben van, hogy mi magunk kettős mértéket kérjünk a mennyei atyánktól.
2: Because the resources of our heavenly Father are endless and infinite.
3: Mert a mi mennyei atyánknak a forrásai kimeríthetetlenek és végtelenek.
2: So he has double portions for everybody.
3: Ő mindenki számára rendelkezik kettős mértékkel.
2: Take as much as you can from God. He's got lots more for you.
3: Vegyetek el minél többet Istentől, és annál többet ad nektek.
2: You are not on a diet and you are not in a famine.
3: Nem vagytok éhségben, és nem kell diétáznotok.
2: There's plenty for you.
3: Rengeteg van számotokra.
2: But there's a second story about birthright in scripture.
3: Van az írásokban egy másik történet is az elsőszülöttségi joggal kapcsolatban.
2: Which you mightn't be so familiar with.
3: Ami talán nem annyira ismerős.
2: I want to just have a look at the story of Reuben.
3: Reubennek a történetét szeretném most megnézni veletek.
2: Have a look at Genesis chapter.
1: Ez volt a Neked Szól. Ez volt a Neked Szól. Aktuális bibliai tanítások. Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: tonight.
1: One.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 5. része következik, melyben Natalie Hardy tanít.
3: To communicate with sound men in the back booth. I've learned how to run sound boards. I've learned how to do a lot of things. But as I was saying in the beginning, it's really my pleasure to be here with you, and I'm blessed to be here.
4: Nagy öröm számomra itt lenni Ausztriában és itt lenni veletek.
3: And I am particularly blessed to be here to teach on this particular subject, which is dear to my heart.
4: Hogy itt ez erről a témáról taníthatok, ami különösen kedves a szívemnek.
3: I want you to know that I am
4: szeretném,
3: so blessed to be the spiritual daughter of Ellen and Eileen Vincent.
4: Hogy Ellen és Eileen Vincentnek a szellemi leánya lehetek.
3: And it's the pleasure of my life.
4: Ez nagy öröm az életemben.
3: Let's begin.
4: Akkor kezdjük.
3: If I talk about this stuff, sometimes I may get a bit emotional.
4: Amikor erről a témáról beszélek, nagyon sokszor elárasztanak az érzelmek.
3: But you'll bear with me, right?
4: De velem tartotok, ugye? Ebben. Köszönöm.
3: Amen. Well, we're going to begin reading in the notes on page 69.
4: A 69. oldalon kezdjük a jegyzetet olvasni.
3: There's so much that we've already heard in the last 2 days already regarding sons and daughters, men and women.
4: Az elmúlt két napban már olyan sokat hallottunk a férfiakról és nőkről és atyákról és anyákról, és nem, én nem akarok szükségszerűen belemenni a nemek kérdésébe most.
3: But there is one particular point regarding daughters that I want to bring out, which will lead us to a specific place.
4: De van a leányok gyermekekkel kapcsolatban egy különleges téma, ami eljuttat minket egy bizonyos megértésre.
3: So if you'll turn with me in your Bibles to Numbers chapter 27, that would be very good.
4: A 4 Mózes 27-hez lapozzatok velem a Bibliában.
3: As we've said already, as Alan and Eileen have already said,
4: ahogy már Ellen és Eileen elmondta korábban,
3: in this matter of spiritual sonship, there is that God does not distinguish between sons and daughters.
4: Ebben a szellemi fiúság kérdésében Isten nem tesz különbséget nők és férfiak között.
3: Or better said, he does not distinguish between male and female.
4: Vagy tehát jobb azt mondani, hogy nem tesz különbséget a különböző nemű emberek között.
3: But he does call us all sons of God. He says that in him there is neither male nor female.
4: Isten fiainak nevez, azt mondja az ige, hogy Istenben nincsen férfi sem nő. Mindannyian egyek vagyunk Krisztus Jézusban.
3: God the Father does not have any daughters as such.
4: Istennek nem voltak úgymond fiai, úgymond lányai, leányai.
3: We're all spiritual sons.
4: Hanem mindannyian szellemi fiak vagyunk.
3: Now as Franz began to introduce me, he was sort of preaching from my first page of my notes.
4: Ahogy Franz elkezdett bemutatni engem, a jegyzeteim első oldaláról kezdett prédikálni ebben.
3: But that is bound to happen because the word of God is the word of God.
4: Mert ez, és ez muszáj, hogy így történjen, mert Isten igéje az Isten igéje. Az igazság, igazság mindenképp.
3: And so there's going to be in some measure some repetition on some of these basic things.
4: Tehát bizonyos mértékben mindannyian ismételni fogunk az alapvető dolgokról.
3: And instead of viewing it as mere repetition, I like to view it as needful.
4: És ezt én szükségesnek is találom.
3: There are certain things that we culturally need to break out of to enter into the fullness of all that God has for us.
4: Vannak bizonyos dolgok, amelyekből kulturális szempontból ki kell törnünk azért, hogy be tudjunk lépni mindabba, amit Isten tartogat nekünk.
3: And the issues of gender are particularly of that nature.
4: Különösen ilyen jellegű kérdés.
3: And so Franz introduced me as a female huios.
4: Tehát a nőnemű huiosként mutatott be engem Franz.
3: And if you look on page 69 of your notes here,
4: jegyzetben,
3: in sort of like that middle part of the page, you'll see that word
4: a 69.
3: in the Greek huios.
4: Oldalra néztek, az oldal közepet táján, ott is találkoztok ezzel a görög szóval, a huiosszal.
3: Says the word for a mature son, huias, is not a gender-specific term.
4: Azt mondja, hogy a fiat jelentő, fiú gyermeket jelentő huias szó nem kötődik nemhez.
3: It's neither male nor female, so in the spiritual, it's not appropriate to refer to sons and daughters as such.
4: Szellemben, mivel nincsenek nemek, ezért nem helyes fiakról és leányokról beszélni.
3: We want to use the word sons as much as possible because that's what we're talking about.
4: A lehető legtöbbször a fiak szót szeretnénk használni, mert erről van igazán szó.
3: Franz also talked about this first scripture here in Romans chapter 8.
4: Az első ige, amire itt utalok, az is a fiakról beszél. Pál apostol írt erről.
3: For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God.
4: Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
3: Now that's going to be a very important scripture for us as we proceed.
4: Ez egy nagyon fontos ige a számukra, hogy folytatjuk a tanítást erről.
3: Because sonship, that word huias, son, is not gender-based, but it's reflecting a level of maturity.
4: Mert ez a szó, hogy fiúság, vagy a hülyosság, ez nem nemre vonatkozik, hanem az érettség egy bizonyos szintjét jelenti.
3: Full-grown children are huias.
4: A teljesen felnőtt gyerekek, nagykorú gyerekek, Isten hülyoszai.
3: And according to God, you're full grown if you are led by the Spirit of God.
4: És Isten szerint akkor vagytok teljesen érettek, felnőttek, amikor Isten szelleme vezet titeket.
3: How many of you know that we can be led by a variety of things?
4: Hányan tudjátok, hogy elég sok dolog vezethet minket?
3: We can be led by our intellect.
4: Vezethet minket az értelmünk.
3: We can be led by our emotions.
4: Vezethetnek az érzelmeink, érzéseink.
3: But God has called us to be those who are led by our spirit.
4: De Isten arra hívott minket, hogy az ő szelleme vezessen minket.
3: And we have to grow to that, amen.
4: És ebbe be kell nőnünk, így van, bele kell nőnünk.
3: And so mature sons are those who are led by the Spirit of God.
4: Azok a felnőtt fiak, akiket Isten szelleme vezet.
3: Now this manner of being led by the Spirit is of great significance, especially when it comes to fathering.
4: Hogy Isten szellemi vezesse minket, különösen, amikor szellemi atyaságról és szellemi fiúságról van szó.
3: The nature and purpose of spiritual fathering and spiritual sonship requires that we be led by the Spirit.
4: A szellemi atyaság és szellemi fiúság olyan természetű dolog, hogy azt követeli, hogy Isten szelleme vezessen minket közben.
3: If we are not led by the Spirit,
4: ha nem a szellem vezet minket,
3: down the line. Amen?
4: Akkor előbb-utóbb bajba kerülünk, ez biztos.
3: Now I want you to turn to Numbers chapter 27 that I referred to earlier.
4: 4 Mózes 27-ről fogunk beszélni, amire már utaltam.
3: And I'm going to begin reading at verse 1, the first 8 verses of this passage of
4: fogjuk ennek az ige résznek tanulmányozni, és elsőtől kezdtem.
3: As I want to bring out a particular point, and that is that women have an inheritance in God as much as men do.
4: Azt akarom kiemelni ezzel, hogy Istenben a nőknek ugyanúgy van örökségük, mint a férfiaknak.
3: And this right of inheritance is very important, and it meets a specific purpose in God's plan.
4: Ez az öröklési jog nagyon fontos, és Isten tervében egy bizonyos célt megvalósít ez az öröklési jog.
3: So here we are in verse 1.
4: Tehát akkor az első vers.
3: Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hefer, the son of Gilead, the son of all these sons.
4: Előállanak pedig a Zelophehad leányai, aki Hefer fia volt, aki Gilead fia, és itt mondja még egy darabig, hogy kikinek a fia volt. Majd elolvassuk.
3: And they stood before Moses, before Eleazar the priest, and before the leaders in all the congregation by the doorway of the tabernacle of meeting.
4: És megállának Mózes előtt, és Eleázer pap előtt, és a fejedelmek előtt, és az egész gyülekezet előtt, a gyülekezet sátorának nyilvánosan elmondván.
3: Now verse 3 is very important. They said this.
4: Nagyon fontos a harmadik vers.
3: Died in the wilderness.
4: Azt mondták a lányok.
3: But he was not in the company of those who gathered together against the Lord in company with Korah. He died in his own sin.
4: Ami atyánk meghalt a pusztában, de ő nem volt azoknak seregében, akik összesereglettek volt az Úr ellen a Kóré seregében, hanem az ő bűnéért halt meg, és fiai nem voltak néki.
5: und in der Rotte Cora, sondern ist um seiner eigenen Sünde willen gestorben und hatte keine Söhne.
3: So you can see now these wise women, these daughters are setting up a case before Moses that now has to be adjudicated. And verse 4 is important.
4: Ezek a lánygyerekek, Mózes és a főpapáli egy olyan jogi esetet hoznak fel, amiről mindenképpen jogilag intézkedni kell. Negyedik vers jön.
3: Why should the name of our father be removed from among his family because he had no sons? Give us a possession among our father's brothers.
4: Miért törölhetnék el a mi atyánknak neve az ő nemzetsége közül azért, hogy nincsen ő neki fia? Adj örökséget nekünk a mi atyánknak fiai között.
3: So Moses brought their case before the Lord, verse 6, and the Lord spoke to Moses saying,
4: Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé, és szól az Úr Mózesnek mondván.
3: The daughters of Zelophehad speak what is right. You shall surely give them a possession of inheritance among their father's brothers and cause the inheritance of their father to pass to them.
4: Igazat szólának a Zelophehad leányai, adj nekik örökségi birtokot az ő atyuknak atya fiai között, és szállítsd rájuk az ő atyuknak örökségét.
3: And then in verse 8 we see the Lord speaking to Moses saying,
4: és a 8. versben azt látjuk, hogy Isten azt mondja Mózesnek,
3: his daughters will receive his inheritance.
4: Izrael fiainak pedig szólj mondván, mikor valaki meghal és fia nem lend annak, akkor adjátok annak örökségét az ő leányának.
3: Now I love this verse, this body of scripture because it has so much truth in it.
4: Nagyon szeretem ezt a verset ebben az igeszakaszban, mert nagyon sok igazság van benne.
3: It has many principles in it for us to pull from in this matter of sonship.
4: Sok olyan alapelv van benne, amire hivatkozhatunk a fiúság kérdésében.
3: The one thing I first want to point out is that these daughters had to step out and challenge a cultural norm.
4: Hogy ezeknek a lányoknak ki kellett lépniük és meg kellett egy kulturális szokást változni.
3: There was a system in place that said because you were a woman, you could not receive an inheritance from your father.
4: Ami szerint, ha valaki nő volt, akkor nem örökölhetett semmit az apjától.
3: Now I'm an attorney by education and training in the United States.
4: Én jogász vagyok, az Egyesült Államokban jogásznak tanultam.
3: And so when you look at the lives of this family, it was a perfect test case.
4: Tehát amikor ennek a családnak az esetét megnézzük, ez egy nagyon jó precedens értékű eset volt.
3: Moses says, listen, culturally we have no right.
4: Tehát ezek a nők Mózes elé vitték az ügyet, és azt mondták, hogy kulturális szempontból nincs jogunk örökölni.
3: But the facts of our case is that our father has no son.
4: De a mi esetünknek azok a tényei, hogy a mi apánknak nem voltak
3: what
4: fiai.
3: What are you going to do? Because if you don't respond to this correctly, his name will be forgotten.
4: Mit teszel ezzel kapcsolatban, mert ha nem jól reagálsz rá, akkor feledésbe fog merülni
3: az apánk neve. And so Moses being a wise leader does the only thing that we should do in this situation.
4: Mózes, mint bölcsvezető, az egyetlen dolgot tette, amit egy bölcsvezetőnek tennie kell egy ilyen esetben.
3: What does he do? He goes to God.
4: Oda megy Istenhez Mózes.
3: Look at verse 5.
4: Nézzétek az ötödik.
3: It says Moses brought their case before the Lord.
4: Ami azt mondja, hogy Mózes pedig vivé ezeknek ügyét az Úr elé, és szól az Úr Mózesnek, és azt mondta, hogy ezeknek a nőknek igazuk van.
3: Amen. So when you get home to your respective nations.
4: Tehát amikor hazamentek az országotokba,
3: remember, there's a judge before whom we appeal all these cases.
4: Ne felejtjétek, hogy van egy bíró, aki elé minden ilyen esetet odavihetünk.
3: Remember, I said it's mature sons are led by the Spirit of God.
4: Ne felejtjétek, hogy azt mondtam, hogy az érett fiakat Isten szelleme vezeti.
3: We cannot be led by reason or culture or tradition.
4: Nem vezethet minket a tradíció, a kultúra vagy az értelmünk.
3: We must be led by the Spirit of our God.
4: Istenünk szelleme kell, hogy minket vezessen.
3: The other thing I want to pull out of this body of scripture is this point.
4: Egy másik dolog, amit ebből az igerészből ki akarok hozni, az az.
3: The daughters appealed to Moses because they said, if we do not receive this inheritance, our father's name will be forgotten.
4: Ezek a lányok úgy hozták Mózes elé az ügyet, hogy azt mondták, hogy ha nem kapunk örökséget, akkor az apánk neve feledésbe fog merülni.
3: So that suggests to me that this matter of an inheritance means that a family name is being passed on.
4: Ez nekem azt jelenti, hogy az örökségnek az az egyik előnye, hogy egy család neve tovább száll, meg fennmarad.
3: They were continuing the name of the father, and they were continuing the name of the family.
4: Megmarad az apa neve, illetve a családnak a neve.
3: And so now what we see here is the continuation of what Alan and Eileen were saying of establishing generational succession.
4: Tehát, amit már Ellen és Eileen elkezdett fejtegetni, hogy a nemzedéki továbbadódást látjuk ebben az esetben.
3: This is what spiritual sonship, spiritual parenting, mothering and fathering is all about.
4: Erről szól a szellemi fiúság és a szellemi szülőség, atyaság és anyaság.
3: It is God's ordained manner of generational succession and kingdom advancement.
4: Isten így rendelte el azt, hogy az egyik nemzedékről átszálljanak a dolgok a következőre, és növekedjen a királyság.
3: This is why God has established spiritual sonship.
4: Isten ezért hozta létre a szellemi fiúság intézményét.
3: Because he has a main purpose in mind.
4: Mert Istennek van egy fő célja
3: mindeközben.
4: Hiszem, hogy az Úr akarja, hogy legyenek gyönyörű, szeretetteljes kapcsolataink.
3: We need that in our individual lives and in our growth in God.
4: Szükségünk van erre az egyéni életünkben és ahhoz, hogy növekedjünk Istenben.
3: But God has a higher purpose, amen.
4: De Istennek van egy ennél magasabb rendű célja is.
3: We should never view the acts of God as merely on a personal level.
4: Soha nem szabad Isten cselekedeteit csak egyéni szinten néznünk a saját életünkben.
3: Everything that God does has multiple purposes in mind.
4: Isten minden cselekedetének többféle célja van, több szintű célja van.
3: More than anything else, God is concerned with advancing His kingdom from generation to generation.
4: Hogy egyik nemzedékről a másikra egyre inkább terjedjen az ő királysága.
3: What does the word tell us that God sent His Son?
4: Azt olvassuk az igében,
3: yes?
4: Hogy Isten azért küldte el a fiát, hogy prédikáljon és megszilárdítsa a királyságot a földön.
3: Lamentations chapter 5 in our notes tell us that you, O Lord, remain forever your throne from generation to generation.
4: Jeremiás sírálmainak 5. részében arról van szó, hogy Isten te megmaradsz örökké, és a királyi széked nemzedékről nemzedékre. Benne van a jegyzetben.
3: None other than a king.
4: Hát kinek van trónja, hanem egy királynak.
3: So and we look at other verses of scripture. You can Isaiah chapter 9 says the same thing.
4: Más igéket is megnézhetünk, például az Ézsaiás 9-ben is ugyanerről van szó.
3: When Isaiah prophesied about the coming Christ, he said specific things.
4: Amikor Ézsaiás az eljövendő Krisztusról beszélt, akkor mondott bizonyos dolgokat.
3: He said a child was born and a son is given.
4: Azt mondta, hogy egy gyermek születik és egy fiú adatik.
3: He named his names as wonderful, counselor, mighty God and everlasting father.
4: Azt mondta, hogy csodálatos, igaz, Isten, örökkévalóság, atya, tanácsos,
3: and he said
4: ilyen nevei lesznek, és azt mondta,
3: peace, of his kingdom and peace there will be no end.
4: Hogy eme fiú, eme gyermek királyságának és igazságának nem lesz része.
3: It also says in Isaiah chapter 9 to order it and establish it with judgment and justice from that time forward and forever.
4: Hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké a Dávid trónján és a királysága
3: felett. So God is intent on his kingdom going forever and ever and ever.
4: Tehát Istennek az a célja, hogy az ő királysága az örökké valóságig folytatódjon és megmaradjon.
3: Daniel said that his dominion, God's dominion is from generation to generation.
4: Daniel azt mondta, hogy Isten királysága nemzedékről nemzedékre megmarad.
3: He said that his dominion is an everlasting dominion from generation
4: to generation. Azt mondta, hogy Isten királysága és uralma örökké való nemzedékről nemzedékre.
3: Now, if this is going to happen, there's got to be successive generations who pick up the kingdom, who know the kingdom and advance the kingdom. Amen.
4: Ahhoz, hogy ez megtörténjen, kell, hogy a következendő nemzedékek, a mindenkori következő nemzedékek ismerjék a királyságot, megragadják és tovább terjesszék. Ezért létezik a szellemi fiúság intézménye, hogy Isten királysága terjedjen.
3: I'm so blessed by Franz Lippi and the calling of God on his life.
4: Nagy áldás nekem Franz Lippi és Isten elhívása az ő életén.
3: He has picked up that kingdom message and the God has called him to work with you across the Balkan nations.
4: Isten neki adta a királyság üzenetét és rábízta, hogy a Balkán országokba terjessze ezt az igét.
3: And he's connected Franz with spiritual mother and father who have the kingdom message inside of them.
4: És Franzot Isten olyan szellemi szülőkkel kapcsolta össze, akikben ott rejlik a királyság üzenete.
3: That is why we're here, to advance the kingdom of God.
4: Ezért vagyunk itt, hogy terjesszük Isten királyságát.
3: The Father sent His Son, the Lord Jesus, and He came with one message.
4: Az Atya elküldte a fiát, az Úr Jézust, és neki egyetlen üzenete volt.
3: What does the scriptures tell us when Jesus first began to preach? He preached, repent, for the kingdom of God is at hand.
4: Amikor Jézus elkezdett prédikálni, akkor azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten királysága.
3: All of this is about the kingdom.
4: Minden a királyságról szól.
3: It's about God's kingdom.
4: Isten királyságáról.
3: It's not our kingdom.
4: Nem a mi királyságunkról.
3: It's His kingdom.
4: Hanem az övéről.
3: Amen.
4: Így van.
3: Amen.
4: Amen.
3: Praise the Lord.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: You know, when I was preparing for this, and I was listening to someone teach on a tape.
4: Amikor készültem erre a tanításra, meghallgattam kazettán egy másik tanítást.
3: And I heard this statement said that both made me angry and broke my heart.
4: Egy olyan mondatot hallottam ebben a tanításban, ami összetört a szívemet, és meg is haragudtam érte.
3: Has a ministry in Israel and knows a lot of what's happening in Israel.
4: Egy olyan ember szolgál ezen a kazettán, aki Izraelben él, és sokat tud arról, hogy ott mi történik.
3: And he was preaching and he said that on the dome of the rock there are certain words written in Arabic.
4: Hogy a szikla kápolnára fölírtak arra a szikladómra bizonyos arab szavakat.
3: And those words written in Arabic are this: God has no son.
4: És az van írva arabul a sziklakápolnára, hogy Istennek nincs fia, illetve ez ugye a szikladóm, ez egy hazugság a pokol bugyraiból. Ez az iszlám üzenete, hogy Istennek nincs fia.
3: But the whole message of the kingdom and our salvation is based on the fact that God has a son.
4: De a királyság üzenete az, hogy a mi üdvösségünknek az az alapja, hogy Istennek van egy fia.
3: And it's based on the fact that we have received this son by faith.
4: És az az üzenet lényege, hogy ezt a fiút mi hitáltal elfogadtuk.
3: And we have received the message of the son and it's the message of the kingdom.
4: És befogadtuk a fiú üzenetét, ami a királyság üzenete.
3: And so that is what it's all about. We have to become spiritual sons that we would advance the kingdom.
4: És erről szól a történet, hogy Isten szellemi fiaivá kell válnunk, akik Isten királyságát terjesztik.
3: And that's why what we are talking about is of such importance.
4: És azért nagyon-nagyon fontos az, amiről beszélünk.
3: We must embrace it with all of our hearts.
4: Teljes szívünkkel be kell fogadnunk ezt az üzenetet.
3: We cannot play spiritual games with it.
4: Nem játszhatunk ezzel szellemi játékokkal.
3: We cannot try to build our own kingdom because there's only one kingdom that's worth building.
4: Nem építhetjük a saját királyságunkat, mert csak egyetlen királyságot szabad építeni. Ez pedig Isten királysága.
3: Amen. Are you with me?
4: Tudtok követni? Egyetértetek velem?
3: Praise the Lord. I had to get that out.
4: Ezt ki el kellett mondanom, ennek ki kellett jönni belőlem.
3: Blessings of a father or son or mother-daughter relationship are generational.
4: Több nemzedékre kihat az apa-fiú és anya-leány kapcsolat áldása.
3: I have here on my notes on page 70 that true sons and daughters will themselves become fathers and mothers and more sons and daughters will come to the family.
4: Azt mondom, hogy maguk a valódi fiak és leányok is atyák és anyák lesznek, így rajtuk keresztül még több fiúval és lányjal szaporodik majd a család.
3: What we are talking about is perpetual.
4: Tehát egy folyamatos, állandó dologról beszélünk.
3: True spiritual sonship is perpetual and must go on and on and on.
4: Az állandó szellemi fiúság és leányság egy állandó, fennmaradó, egyre folytatódó dolog.
3: This is why what Eileen was saying earlier is so important.
4: Ezért olyan fontos, amit Eileen korábban mondott.
3: You pass down your life.
4: Az életedet adod tovább.
3: And the life of a mother in her gets placed in me.
4: Az az anyai élet, ami Eileenben van, az én belém helyeződik át.
3: The life of a father in Alan gets placed in me.
4: És az Alanben levő atyai élet is belém helyeződik át.
3: And being parented by them, I in turn learn how to be a mother to others in a generation behind me.
4: És az, hogy ők szülőként vannak velem, ez megtanít engem arra, hogy én legyek a következő nemzedéknek egy anyja.
3: And we see this in the lives of others in the scriptures.
4: És ezt látjuk mások életében is az igében, egyébként 75. oldala jegyzetben.
3: In Ruth and Naomi.
4: Látjuk Ruthban és Naomiban.
3: And we will get to that in later times in this week.
4: És majd ezen a héten később beszélünk is erről.
3: You see it in Jesus and the disciples.
4: Ezt látjuk Jézusban és a tanítványokban.
3: They were with him, they were fathered by him, they lived with him.
4: A tanítványok Jézussal voltak, ő atyukként viselkedett és együtt éltek
3: and
4: egymással.
3: From that they went and established his kingdom, working with many others.
4: És ebből a kapcsolatból kiindulva mentek el a tanítványok és szilárdították meg a királyságot más embereken keresztül.
3: And it happens with you and it happens with me.
4: És ugyanez történik meg veled és velem.
3: You and the ones to whom you are joined
4: will
3: create a perpetual spiritual sonship in the land.
4: Te és azok, akikkel összekapcsolódsz, a szellemi fiúságnak egy folyamatát indítják be az országban. Vagy azon a földön, ahol élsz.
3: Jesus said, if you've seen me, you've seen the Father.
4: Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, az látta az atyát.
3: And I want to say that if you've seen me, you've seen Alan and Eileen.
4: És én azt akarom mondani, hogy ha láttál engem, akkor láttad Alan és Eileen. Ez az élete, szívem célja, hogy ez így legyen.
3: I want to honor them.
4: Mert én őket akarom tisztelni, megtisztelni. Meg akarom becsülni azt, hogy ők kik.
3: You should see the same spiritual genes in me that's in them.
4: Bennem ugyanazokat a szellemi géneket kell látnotok, amik bennük vannak.
3: When I first met Franz a few years ago, I
4: amikor
3: immediately fell in love with him.
4: Találkoztam Franzzel, azonnal megszerettem nagyon.
3: I'm not taking Gerlinde's place.
4: Nem foglalom el persze Gerlinde helyét.
3: But I love him as my brother.
4: De úgy szeretem Franzot, mint a testvéremet.
3: And I felt as if I have known him forever.
4: És úgy éreztem, hogy mindig is ismertem őt.
3: But that is because we have a family gene.
4: De ez azért van, mert ugyanaz a családi gén van bennünk.
3: We have received from the same parents.
4: Ugyanazoktól a szülőktől kaptuk a dolgokat.
3: And so when we come together,
4: tehát amikor összejövünk, akkor egyek vagyunk.
3: And we love each other deeply and sincerely.
4: És mélyen és őszintén szeretjük egymást.
3: And so all of us, all of the sons of Alan and Eileen Vincent will look alike.
4: Alan és Eileen minden fia egyformán néz ki. Nem tudjátok ezt megmondani, csak ránk nézve is. Csak ránk kell nézni. Világos ez.
3: Bless the Lord.
4: Áldott legyen az Úr.
3: As I was preparing for this, there was a particular aspect of spiritual sonship that I wanted to talk about.
4: Amikor készültem erre a tanításra, a szellemi fiúságnak egy bizonyos szempontja nagyon a szívembe jött, amiről beszélni akarok.
3: And it was more focused on how these relationships are started.
4: Ez leginkább arról szól, hogy hogyan kezdődnek az ilyen kapcsolatok. Hogyan lépünk be ilyen kapcsolatokba.
3: This is, I think I'm particularly able to speak to this because of the uniqueness of our situation.
4: Azt gondolom, hogy erről azért tudok jól beszélni, mert a mi helyzetünk annyira különleges.
3: I mean, listen, I am from Brooklyn, New York.
4: Én New Yorkból, Brooklynból jöttem.
3: I'm clearly African American.
4: Egyértelmű, hogy afrikai származású amerikai vagyok.
3: Alan and Eileen are not.
4: Alan pedig és Eileen pedig nem azok.
3: They're from England.
4: Ők angolok.
3: Their accent is a bit different from mine.
4: Egy kicsit más hanglejtéssel beszélik az angolt, mint én.
3: And so when we walk into a room together,
4: tehát amikor együtt bemegyünk egy terembe, akkor az emberek elkezdenek gondolkodni.
3: Perhaps you stopped and thought, well, what's going on here?
4: Talán ti is elkezdtetek gondolkodni azon, hogy mi folyik itt.
3: Because we have a very clear and visible love between us.
4: Teljesen egyértelmű és látható, hogy szeretjük egymást.
3: I love Alan and Eileen dearly.
4: Nagyon mélyen szeretem Alant és Eileent, és ők is így szeretnek engem.
3: And this picture is a picture of the bigness of the kingdom of our God.
4: És ez a kép, ami Istenünk királyságának a nagyságáról beszél.
3: I mean, it can only happen in one place, something like this.
4: Hiszen ez csak egy ilyenhez hasonló helyen történhet meg.
3: It can only happen in the kingdom.
4: Ilyesmi csak a királyságban történhet.
3: Where we are one, it doesn't matter where we come from.
4: Hogy ami egyet tudunk lenni, anélkül, hogy mindegy, hogy honnan jöttünk.
3: Cultural differences don't matter.
4: Nem számítanak a kulturális különbségek.
3: Racial differences don't matter.
4: A faji különbségek sem.
3: The only thing that matters is that we are in Christ, and that is what makes us one.
4: Hogy Krisztusban vagyunk, és ettől vagyunk egyek.
3: Can we look at some scripture on that point?
4: Megnézhetünk ezzel kapcsolatban néhány igét?
3: Let's look at Romans chapter 11.
4: Nézzük meg a Róma 11-et.
3: Look at verse 17.
4: 17. vers.
3: I love this because it's so absolutely true.
4: Nagyon szeretem ezt, mert nagyon igaz.
3: This speaks of our relationship with Christ, but it also happens in this area of spiritual sonship.
4: Ez a Krisztussal való kapcsolatunkról szól, de a szellemi fiúság összefüggésében is így történik meg.
3: And it says, if some of the branches were broken off, and you being a wild olive tree were grafted in among them, and with them became a partaker
4: mondja,
3: of the root and fatness of the olive tree.
4: Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának.
3: I have received of the fatness of this tree.
4: Én ennek a fának a zsírjából részesültem.
3: As the Lord has connected my life with Alan and Eileen's
4: lives. Ahogy az Úr összekapcsolta az életemet Ellenével és Eileenével.
3: There's a sap on an anointing that is in them that flows to me
4: van
3: as a son.
4: Van egy zsír vagy egy kenet ő bennük, ami belém, mint fiúkba beárad.
3: And so I have sort of been engrafted into their spiritual family.
4: Tehát mondhatnánk azt, hogy én beoltattam az ő szellemi családjukba.
3: And then as a spiritual daughter, I draw the nourishment from those trees, and I grow into become a strong branch that can in time support others.
4: Ezeknek a fáknak a táplálékából kapok én is, és ilyen módon erős ággá válok, hogy majd ahogy eljön az idő, én is tudjak támogatni másokat.
3: Does that make sense to you?
4: Érthető ez a számotokra?
3: Look at Ephesians chapter 2.
4: Nézzük meg az Efézus 2.
3: Look at verse 11.
4: Nézzük meg a 11. verset.
3: Again, this is speaking about our relationship with God, but there's a principle here that applies in the area of spiritual sonship.
4: Ez is az Istennel kapcsolatunkról szól, de igazából vonatkoztatható a szellemi fiúság esetére is.
3: Verses 11 through 13 talks about the fact that at one point we were separated from God, being Gentiles.
4: Az 11-től a 13. versig arról szól, hogy egykor pogányok voltunk és elválasztottak voltunk Istentől.
3: Test szerint
4: pogányok voltunk és Izrael közösségétől külön álltunk.
3: Verse 13 says, but now
4: 13. vers azt mondja,
3: you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.
4: Kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.
3: And verse 14, for he himself is our peace who has made both one.
4: Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat.
3: He broke down the middle wall of separation.
5: Und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war.
3: He broke down, he abolished in his flesh the enmity, that is the law of the commandments contained in the ordinances, and created in himself one new man from the two.
4: Az ellenségeskedést az ő testében a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberé teremtse önmagában, békességet szerezvén.
3: This is what has happened to us in our relationship with God.
4: Ez történt velünk az Istennel való kapcsolatunkban.
3: So we can be one with him and one with each other.
4: Tehát egyek lehetünk vele és egymással is. Így van.
3: And this is what happens in spiritual fathering, spiritual mothering, spiritual sons and daughters.
4: És ez történik a szellemi atyák és anyák és szellemi fiak és leányok közötti kapcsolatban.
3: All of this happens in God and by God.
4: Mindez Istenben és Isten által történik.
3: And we all have to be open to the forming of these relationships however God wants to do it.
4: És mindannyiunknak nyitottnak kell lennünk arra, hogy ilyen kapcsolatokba belépjünk, akár hogyan is tervezi Isten ezeket létrehozni.
3: I don't know what it's like in your country, but in your nation, but sometimes some of us can feel as if we can go it alone and do things on our own.
4: Nem tudom, hogy a ti nemzetetekben hogy van ez, de néha úgy érezzük, hogy magunk is boldogulunk, meg tudjuk futni az utunkat egyedül.
3: We may think that we are called to be sort of like spiritual superstars.
4: Gondolhatjuk azt, hogy Isten szellemi szupersztárnak hívott el minket.
3: Superman, that's good.
4: Vagy Supermannek.
3: Amen.
4: Super.
3: But that's not
4: nőnek.
3: True.
4: De ez nem így van.
3: We need one another.
4: Szükségünk van egymásra.
3: God has called us to be united.
4: Isten arra hívott el minket, hogy egyek legyünk ővele és egymással.
3: Now, we need to know one another by the Spirit.
4: A szellem által kell ismernünk egymást.
3: Turn to 2 Corinthians chapter 5.
4: 2 Korintus 5.
3: Remember, I said at the beginning that Romans chapter 8 verse 14 was going to be very important to us.
4: Emlékezzetek arra, hogy a Róma 8:14 nagyon fontos lesz a számunkra, ezt már elmondtam korábban.
3: And you may remember that scripture says that they that are led by the Spirit are the sons of God.
4: Talán emlékeztek még arra, hogy ez az ige azt mondja, hogy akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai.
3: And here we are in 2 Corinthians chapter 5,
4: és itt a 2 Korintus 5-ben,
3: 16,
4: and we want to look at that. A következőt olvassuk.
3: It says, therefore from now on we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now
4: ezért
3: we know him thus
4: senki
3: no longer.
4: Test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, de már többé nem ismerjük.
5: Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr.
3: We must know each other by the Spirit, not by the flesh.
4: Szellem által kell ismernünk egymást, nem test szerint.
3: So if we're going to know each other by the Spirit, then we have to be led by the Spirit.
4: Tehát ha szellem által akarjuk ismerni egymást, akkor ehhez kell, hogy a Szent Szellem vezessen minket.
3: And these relationships happen by the Spirit.
4: És ezek a kapcsolatok szellem által jönnek létre.
3: We can read through the scriptures in the New Testament, and we can see that the religious leaders and others in Israel knew Jesus by the flesh.
4: Hogyha végigolvassuk az Új Szövetséget, azt látjuk, hogy Izraelben a vallási vezetők test szerint ismerték Jézust.
3: They knew him as Mary and Joseph's son, as a carpenter from Nazareth.
4: Mint Mária és József fiát, aki Názáretben ács.
3: Remember that Philip said, "Can anything good come out of Nazareth?"
4: Hogy Philip azt mondta, hogy jöhet bármi jó Názáretből.
3: Now we know very good things come out of Nazareth.
4: Mi tudjuk már, hogy Názáretből nagyon jó dolgok jöhetnek.
3: But they didn't know. They were looking at Jesus.
4: De ők még nem tudták ezt, mert ők test szerint néztek Jézusra.
3: But clearly Paul is saying we do not know him that way any longer.
4: De világos, hogy Pál azt mondja, hogy mi már nem így ismerjük őt.
3: This is the apostle Paul who went persecuting Christians.
4: Ez Pál apostol mondja, aki üldözte régebben a keresztényeket.
3: He persecuted Christians, people who went after this man Jesus.
4: Üldözte a keresztényeket, azokat, akik ezután a Jézus nevű ember után mentek.
3: But now he, having encountered Jesus on the Damascus road by the Spirit.
4: De most miután már találkozott Jézussal a szellem által a damaszkuszi úton.
3: He was made blind and then he saw.
4: Először megvakult, és utána megjött a látása.
3: You know, sometimes we have to be made blind to see correctly.
4: Tudjátok, néha meg kell vakulnunk ahhoz, hogy világosan lássunk.
3: Things that we think we know, we have to forget those things.
4: Lehet, hogy el kell felejtenünk olyan dolgokat, amikről azt hiszük, hogy tudjuk.
3: So that we see and know and understand according to the truth of the Word of God.
4: Azért, hogy Isten igényének igazsága szerint láthassunk és érthessünk.
3: So Paul was made blind as Saul was made blind.
4: Tehát Saul megvakult.
3: And when he again received his sight, he knew the Lord Jesus.
4: És amikor visszakapta a látását, akkor már ismerte az Úr Jézust.
3: And he knew exactly who he was.
4: És pontosan tudta magáról, hogy kicsoda.
3: So Paul is so qualified to write this.
4: Tehát Pál nagyon alkalmas arra, hogy ilyeneket írjon.
3: And it's truth in it for us. We must know each other by the Spirit.
4: És ebben számunkra is igazság van. Egymást nekünk is szellem által kell ismernünk.
3: Alan talked with us about faith earlier this morning.
4: Alan ma délelőtt a hitről beszélt nekünk.
3: Knowing someone by the Spirit and yielding to that knowing is an act of faith.
4: A hit cselekedete az, hogyha valakit hitáltal ismerünk, és eszerint az ismeret szerint cselekszünk.
3: Faith calls those things that be not as though they are.
4: A hit teszi létezőké azokat a dolgokat, amik nincsenek.
3: You know, we can look through the scriptures, Old Testament and New Testament alike, and see where faith was operating and where it was not.
4: Az Új Szövetséget és az Ószövetséget is, és mindenhol nyomon követhetjük, hogy hol működött a hit és hol nem.
3: Look at Saul. He was appointed as king.
4: Nézzük meg Sault. Őt kinevezték királynak.
3: All of the attributes of Saul were of the flesh.
4: Saulnak minden tulajdonsága test szerinti volt.
3: They said that he was taller than everyone and more handsome than everyone.
4: Azt mondják róla, hogy mindenkinél magasabb és jóképűbb volt.
3: And so surely he then must be the king.
4: Tehát biztos, hogy neki kell királynak lenni.
3: But we know what happened in that story with Saul.
4: De azt tudjuk, mi történt Saul történetével nem ő lett a legjobb király.
3: But then we get to David.
4: De aztán eljutunk Dávidhoz.
3: He doesn't look like a king.
4: Ő nem úgy néz ki, mint egy király.
3: He doesn't look royal in any way.
4: Egyáltalán nem néz ki királyian.
3: He's covered in probably a lot of mess.
4: Valószínűleg elég koszos volt a juhok miatt.
3: He's working in the farm.
4: A farmon dolgozott, a mezőn.
3: He was the king.
4: Mégis ő volt a király.
3: Why?
4: Miért?
3: Because God saw him by his spirit.
4: Mert Isten a szellemét látta.
3: And Samuel saw him by his spirit.
4: És Sámuel is szellemben látta őt.
3: And Samuel knew that this one had a heart after God.
4: És Sámuel tudta, hogy ennek a Dávidnak Isten szíve szerinti szíve van.
3: He's the least likely person that you would choose.
4: Ő volt a legvalószínűtlenebb arra, hogy királlyá válasszák.
3: He was the youngest son of the family.
4: Ő volt a családban a legkisebb fiú.
3: Ordinarily it would be the oldest, wouldn't it?
4: Általában a legidősebb jutna valami magas rangra, nem?
3: He was the youngest. He wasn't even there when they had the blessing.
4: De ő a legkisebb volt, amikor az áldást elhozta Sámuel, ott sem volt.
3: God calls him out, and there are principles that we have to pull out of these stories.
4: Aztán Isten mégis őt hívta el, és bizonyos alapelveket le kell vonnunk ebben a történetből.
3: And the greatest principle is that we live and we are led by the Spirit.
4: És a legnagyobb alapelve az, hogy a szellem által kell élnünk, és ő kell, hogy vezessen minket.
3: Jesus is so intent on this that he puts in his in the holy book the story of Caesarea Philippi.
4: Hogy Jézus beteszi a Cézárea Filippiben történt esetet a Bibliába.
3: Go to Matthew chapter 16.
4: Lapozzatok a Máté 16-hoz.
3: Again, Jesus is in Caesarea Philippi with the apostles.
4: Jézus ott volt Cézárea Filippiben az apostolokkal.
3: He's there, his disciples are there with him.
4: Ott vannak vele a tanítványai.
3: And you know, when you read certain things in the scriptures, nothing that God has written is by accident or unnecessary.
4: Tudjátok, bármit is olvasunk a Bibliában, az Isten nem véletlenül tette oda, és mindenre szükség van, ami bele van írva.
3: Every word is of significant importance.
4: Minden szó fontos és jelentős.
3: We may not understand it all today, but
4: lehet,
3: in the days to come,
4: nem értjük meg mindezt.
3: Became so important to us.
4: De a következő napokban, amikor olvassuk majd az igét, bizonyos igék annyira fontossá válnak majd a számunkra.
3: And so here we are in Caesarea Philippi with Jesus and his disciples.
4: Cézárea Filippiben Jézussal és a tanítványaival.
3: And he says, in this place, who do men say that I am?
4: És azt mondja Jézus ezen a helyen, hogy kinek mondanak engem az emberek?
3: Now you have to ask yourself, why did he ask that question of them in Caesarea Philippi?
4: Fel kell tennünk a kérdést magunknak, hogy Jézus ezt miért pont Cézárea Filippiben kérdezte meg a tanítványoktól?
3: That city was a decadent city.
4: Ez egy dekadens város volt.
3: Evil.
4: Egy gonosz város volt. Romlott város.
3: That city they worshipped all manner of spirits and any other god but God.
4: Mindenféle szellemet és mindenféle istent imádtak ott, az egy igaz istenen kívül.
3: And it was there in that context that Jesus said, "Who do men say that I am? And who do you say that I am?"
4: Összefüggésben kérdezi meg Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondatok engem?
3: And it was there that Peter says, "You are the Christ, you are the Son of the Living God."
4: Hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.
3: You see that in verse 13?
4: Látjátok a 13. versben?
3: Who do men say that I am?
4: Bizonyos igék annyira fontossá válnak majd a számunkra.
3: And so here we are in Caesarea Philippi with Jesus and his disciples.
4: Cézárea Filippiben Jézussal és a tanítványaival.
3: And he says, in this place, who do men say that I am?
4: És azt mondja Jézus ezen a helyen, hogy kinek mondanak engem az emberek?
3: Now you have to ask yourself, why did he ask that question of them in
4: Caesarea Philippi?
3: That city was a decadent city.
4: Ez egy dekadens város volt.
3: Evil.
4: Egy gonosz város volt. Romlott város.
3: That city they worshipped all manner of spirits and any other god but God.
4: Mindenféle szellemet és mindenféle istent imádtak ott, az egy igaz istenen kívül.
3: And it was there in that context that Jesus said, "Who do men say that I am? And who do you say that I am?"
4: Összefüggésben kérdezi meg Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondatok engem?
3: And it was there that Peter says, "You are the Christ. Peter itt mondta, you are the Son of the Living God."
4: Hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.
3: You see that in verse 13?
4: Látjátok a 13. versben?

0: It was a decadent city.
1: Ez egy dekadens város volt.
0: Evil.
1: Ez egy gonosz város volt. Romlott város.
0: That city they worshipped all manner of spirits and any other god but God.
1: Mindenféle szellemet és mindenféle istent imádtak ott, az egy igaz istenen kívül.
0: And it was there in that context that Jesus said, "Who do men say that I am? And who do you say that I am?"
1: Összefüggésben kérdezi meg Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondatok engem?
0: And it was there that Peter says, "You are the Christ, you are the Son of the living God."
1: Hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia.
0: You see that in verse 13?
1: Látjátok a 13. versben?
0: Who do men say that I am?
1: Kinek mondanak engem az emberek?
0: And then Simon Peter says, "You are the Christ, the Son of the living God." Verse 16. And Jesus answered in verse 17 and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father."
1: Simon Péter pedig felelvén mondta, "Te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia." És felelvén Jézus mondaná neki, "Boldog vagy, Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám."
2: Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
0: Can you hear the heart of Jesus rejoicing that Simon knows him?
1: Hogy Jézus szíve mennyire újjong azon, hogy Simon ismeri őt.
0: In this evil environment, while everything is going on,
1: ebben a gonosz környezetben,
0: Peter knows who Jesus is by the Spirit.
1: Simon a Szent Szellem által tudja, hogy Jézus kicsoda.
0: And he's rejoicing because that's the way he wants us to live.
1: Mert ő azt akarja, hogy mi is így éljünk.
0: Because that's the way Jesus lived.
1: Mert Jézus is így élt.
0: Amen.
1: Amen.
0: When people were challenged by the words of Christ, they left him because they did not know who he was by the Spirit.
1: Szavai kihívást jelentettek az embereknek, akkor ők elhagyták Jézust, mert nem értették szellemben, hogy mit jelentenek a szavai.
0: Peter said to him, "We're not going to leave you."
1: De Péter azt mondta neki, hogy mi nem fogunk elhagyni téged.
0: Because you have the words of eternal life.
1: Mert nálad vannak az örök életnek beszédei.
0: We have to follow the exhortation that is in 2 Corinthians chapter 5 verse 16.
1: Követnünk kell a 2 Korintus 5:16-ban levő intelmet.
0: We must not know each other by the flesh.
1: Nem szabad test szerint ismernünk egymást.
0: We must know each other by the Spirit.
1: Hanem szellem által ismernünk egymást.
0: I want to tell you a little bit about how I came to know Alan and Eileen and came to this relationship.
1: Szeretnék mondani nektek valamit arról, hogy hogyan jutottam kapcsolatban Eileennel és Ellennel.
0: Because all of this is important.
1: Mert ez az egész nagyon fontos.
0: We have lived this.
1: Mi megéltük ezt.
0: I was a practicing attorney in Boston, Massachusetts in the United States.
1: Az Egyesült Államokban, Massachusetts államban, Bostonban működtem ügyvédként.
0: Alan and Eileen would come to my church to minister.
1: És Ellen és Eileen eljött a gyülekezetembe szolgálni.
0: And just like you, we fell in love with them.
1: És hozzátok hasonlóan mi is beléjük szerettünk.
0: Because of my position in the church, I had the privilege one year of serving Eileen and picking her up from the airport.
1: A gyülekezeti pozíció miatt egyik évben az a kiváltság ért engem, hogy Eileent elhozhattam a repülőtérről.
0: I had the privilege of driving her back and forth from the airport and to the hotel.
1: És a repülőtérről a hotelbe és onnan a gyülekezetbe én szállíthattam őt oda vissza.
0: And then let this be an encouragement to whomever somebody may be here and you're driving folk around.
1: És legyen ez bátorítás mindenki számára, aki itt van és esetleg ilyen autóvezetési szolgálatot kaptok. Lehet, hogy a szolgálati területeknek mondjuk az autóvezetés nem tűnik fontos dolognak. De Isten lát titeket, elmondom nektek, látja a szíveteket.
0: He knows what's in you.
1: Tudja, mi van bennetek.
0: He knows what he's called you to be.
1: Tudja, hogy mire hívott el titeket.
0: He knows what he's called you to do.
1: Tudja, hogy minek a megcselekvésére hívott el titeket.
0: Car with all that is within you.
1: Tehát teljes szívvel vezessétek azt az autót.
0: Amen.
1: Amen.
0: So I'm driving Eileen back and forth to the church.
1: Tehát szállítottam Eileent a gyülekezetbe meg vissza.
0: And I'm simply serving her as unto the Lord.
1: Egyszerűen úgy szolgáltam őt, mint az Urat.
0: I don't presume anything. I don't push myself on her or anybody.
1: Nem tupáltam rá magamat, semmi ilyesmi.
0: Do you know what a groupie is?
1: Tudjátok, hogy egy
0: musicians and singers?
1: Egy ilyen rajongó kicsoda, aki zenészeket és énekeseket követ mindenhol.
0: They want to be with them all the time, yell and scream, yeah.

0: rohannak utánuk, és állandóan velük akarnak lenni, és ordibálnak, csápolnak minden.
1: I'm not a groupie.
0: Én nem vagyok egy ilyen rajongó.
1: I've never been a groupie.
0: Soha nem voltam ilyen fajta.
1: I don't do that with people.
0: Nem szoktam emberekkel ilyet művelni.
1: So I did not push myself on Eileen or Alan at all.
0: Nem tukmáltam egyáltalán magamat Ellenre és Eileenre.
1: I simply served them.
0: Egyszerűen szolgáltam őket.
1: But something happened in the spirit.
0: De szellemben történt valami.
1: On the last day of this particular conference,
0: ennek a bizonyos
1: konferenciának
0: az utolsó napján, amelyiken Eileen szolgált sok más nővel együtt,
1: there was another woman speaking the final message.
0: Egy másik asszony mondta el a záró üzenetet.
1: And she was talking about the anointing.
0: És az az asszony a kenetről beszélt.
1: She was talking about how precious the anointing is.
0: Arról, hogy milyen értékes a kenet.
1: And in the context of talking about how precious the anointing is, she made a statement which changed my life.
0: És annak keretén belül, hogy arról beszélt, hogy ez a keret milyen értékes, mondott valamit, ami megváltoztatta az életemet.
1: She said that because the anointing is so precious, you have to be careful who is around you.
0: Hogy mivel a keret olyan értékes, vigyázzat kell arra, hogy kinek vagy a közelében, mert annak az embernek a kenete hatni fog rád.
1: And she said, "We have this mentoring thing backwards."
0: A mentorolás visszafelé is működik.
1: She said, "Mentees do not choose their mentors; mentors choose their mentees."
0: Nem a mentorolt emberek választják ki a mentoraikat jó módon, hanem a mentorok választják ki, hogy kit akarnak mentorolni.
1: Now at that particular point in my life, I had been saved for a number of years, and I had grown in God.
0: Életemnek ezen a pontján már több éve hívő voltam, és már növekedtem valamennyit Istenben, és sokat tudtam már arról, hogy Isten minek, kinek, mire hívott
1: el engem.
0: De Isten dolgaiban nem volt még olyan asszony az életemben, aki mentorolhatott volna.
1: And when I heard that statement being preached, my heart cried out.
0: És amikor ezt az üzenetet hallottam, akkor a szívem így kiáltott.
1: And I looked at the table where Eileen was sitting, where the other preachers, women preachers,
0: oda néztem az asztalhoz, ahol Eileen ült, és a többi női előadó a konferencián ült.
1: And though I said nothing outwardly, my heart screamed and I said, "Oh God, it would be awesome if one of those women chose me."
0: És noha fizikailag semmit nem mondtam, a szívemben azt kiáltottam, hogy ó, Uram, annyira csodálatos lenne, hogyha ezek közül a nők közül valamelyik kiválasztana engem.
1: I've never said these things publicly, but I'm going to share it with you because we need to know how God moves.
0: Nyilvánosan még soha nem mondtam el ezt, de nektek azért mondom el, mert tudnunk kell, hogy Isten hogyan működik.
1: Silent cry of my heart.
0: Isten meghallotta az én szívemnek a csendes kiáltását.
1: And the very next day,
0: és másnap,
1: Eileen and I connected in a way that was totally unexpected to me.
0: Eileen és én olyan módon kapcsolódtunk össze, amire egyáltalán nem számítottam.
1: I made a casual statement to her about my being able to come to Texas to visit her.
0: Mondtam neki egy egyszerű mondatot arról, hogy esetleg elmehetnék őt meglátogatni Texasba.
1: And I tell you, I did not know what I was saying.
0: És mondom nektek, hogy fogalmam sem volt arról, hogy mit mondok ezzel.
1: She was talking about how we hadn't spent a lot of time together, and I said, I can come to Texas.
0: Eileen megjegyezte, hogy nem volt túl sok időnk együtt lenne, és én mondtam, hogy hát elmehetek Texasba.
1: I can sort of go where I want.
0: Egyedülálló vagyok, oda megyek, hova akarok tulajdonképpen.
1: And when I said it, when those words came out of my mouth, something happened.
0: Szavak kijöttek a számon, történt valami.
1: And Eileen looked at me and she said, "You would come to Texas?"
0: És Eileen rám nézett és azt mondta, eljönnél Texasba?
1: And I said,
0: és én azt mondtam,
1: "Yeah."
0: Igen.
1: And that's how this whole thing began.
0: Így kezdődött az egész.
1: I went many months later.
0: Sok hónappal később elmentem. Visszalépek még egy percre. Egy héttel később telefonon beszéltünk egymással.
1: Now remember, I had never told anything to Eileen about the cry of my heart,
0: arra,
1: the desire of my heart for a mentor. Never.
0: Eileennek soha nem mondtam semmit arról, hogy a szívem hogyan kiáltott azért, hogy legyen egy mentorom, hogy én erre vágyom. Nem mondtam neki.
1: knew that was God.
0: Isten volt az egyetlen, aki erről tudott.
1: So I pick up the telephone and Eileen has called me and the first thing she says to me is,
0: Ellen felhívott telefonon, és az első, amit mondott, vagy kérdezett, az volt, hogy mit akarsz?
1: Now, I ask you, who was speaking?
0: Hát ki beszélt ekkor vajon?
1: She was hearing the Spirit of God.
0: Eileen hallotta, hogy Isten szelleme mit mond neki.
1: I believe, and she could talk, you could talk to her and find out from her perspective, but I believe
0: én hiszem,
1: that
0: őt is megkérdezhetitek, hogy az ő oldaláról hogy nézesz ki. De szerintem ő meghallotta szellemben Istentől, hogy az én szívem miért kiált.
1: And so for the first time ever,
0: tehát életemben először,
1: I told her I was looking for a mentor.
0: Megmondtam neki, hogy én egy mentort keresek magamnak.
1: And just like she told you earlier this morning, she said everything to me that would say no, it's not possible.
0: És ahogy ő elmondta nektek ma délelőtt, ő minden lehetséges indokot felhozott arra, hogy ez
1: said,
0: miért nem lehetséges.
1: Me, it's not going to happen.
0: Mondta, ez nem fog megtörténni semmilyen módon.
1: You're in Texas,
0: nem fog működni
1: nála. You're in Texas and I'm in Boston.
0: Azt mondja, te Bostonban vagy én itt vagyok Texasban, ez nem fog működni.
1: And travel a little bit, we'll see.
0: Talán találkozzunk, utazgassunk egy kicsit együtt, aztán majd meglátjuk.
1: I thought, Lord, it's not going to happen. Okay.
0: Arra gondoltam, hát Uram, ez nem jön be, rendben van.
1: Remember, I'm not a groupie.
0: Nem vagyok rajongó, emlékeztek?
1: So,
0: nem ragadok az emberekre.
1: In time, I go to visit Eileen in Texas at her home.
0: És akkor egyszer meglátogattam Eileen-t otthon Texasban.
1: There was a young woman that I had been mentoring in the things of God, and I drove her to Oklahoma, which is near Texas.
0: Volt egy ifjú hölgy, akit én mentoroltam Isten dolgaiban, és én őt hazavittem Oklahomába, ami közel van Texashoz.
1: Because I was in the region.
0: Tehát azért mentem el Eileenhoz, mert épp ott voltam a közelben.
1: I'm sure Alan didn't know I was coming.
0: Én biztos vagyok benne, hogy Alan nem tudta, hogy jövök.
1: And I got there and I felt so strange.
0: És odaértem hozzájuk, és annyira furcsán éreztem magam.
1: Because I have, and I've said this to Alan and Eileen, I revere them in God.
0: Mert
1: revere them, I honor them in God.
0: És már el is mondtam Ellennek és Eileennek, hogy én Istenben tisztelem őket.
1: I know who they are.
0: Tudom, kik ők Istenben.
1: To me, they are champions of the faith.
0: Számomra ők a hit bajnokai.
1: And so, I could not believe that the Lord would take me,
0: tehát nem is tudtam elhinni,
1: a black girl from Brooklyn,
0: hogy az Úr elvisz engem, egy fekete lány Brooklynból,
1: and bring me to their home.
0: És elvisz az ő otthonukba.
1: I didn't know what to do with myself.
0: Nem is tudtam, mit kezdjek magammal.
1: Didn't know where to sit, what to say,
0: tudtam,
1: when to speak, when not to speak.
0: Hova üljek, mit mondjak, mikor beszéljek, mikor ne beszéljek.
1: But God was doing something.
0: De Isten csinált valamit.
1: Now I point that out to you because I did not know them in the flesh.
0: Ezt azért emelem ki, mert nem ismertem őket test szerint.
1: I didn't know anything about them in the flesh.
0: Test szerint semmit nem tudtam róluk.
1: All I knew was that they were champions of the faith in God.
0: Csak azt tudtam, hogy ők Istenben a hit bajnokai.
1: By the time that week was over,
0: mire vége volt a hétnek,
1: Alan won my heart with his father heart.
0: Alan az ő atyai szívével megnyert engem.
1: The prophetic and mothering anointing on Eileen, well, that was, I was already taken by that.
0: És Eileennak az anyai és profétai szelleme már megragadott akkor régen engem.
1: And that's how I got to San Antonio.
0: És így kerültem San Antonióba.
1: Now there are other supernatural things as part of this story that the Lord was saying to me.
0: Ebben a történetben egyéb természet fölötti esetek is voltak, és az Úr azt mondta nekem.
1: There were things that the Lord had said to me a year before that I even met Eileen and Alan.
0: Az Úr mondott nekem bizonyos dolgokat, akár egy évvel azelőtt, hogy találkoztam volna Ellennel és Eileennal.
1: I knew he was, the Lord was going to move me into full-time ministry, but I did not know where.
0: Tudtam, hogy az Úr főidejű szolgálatba, teljes állású szolgálatba fog engem bevinni, de nem tudtam, mikor és hol. De Isten tudta, hogy hogy lesz ez.
1: My natural parents did not know the Lord in this way.
0: A fizikai szüleim nem ismerték az Urat ilyen módon.
1: There was no spiritual inheritance for me as a child of God to gain from my natural parents.
0: A fizikai szüleimtől Isten gyermekeként nem kaphattam szellemi örökséget.
1: So the Lord grafted me into this tree.
0: Tehát az Úr beoltott engem ebben a fába.
1: And I am drawing for the sap and the anointing of their lives.
0: És az életük kenetéből, zsírjából részesülhetek.
1: But see, none of this would have ever happened if I was led by my mind.
0: De tudjátok, ebből semmi nem történt volna meg, hogyha az elmém vezetett volna.
1: In fact, it was very difficult for me to get on that airplane to go to their home.
0: Nagyon nehéz volt engem felülni arra a repülőre, ahonnan amivel az otthonukhoz mentem.
1: The reasoning a part of me said it made no sense.
0: Az értelmes részem azt mondta, hogy ennek semmi értelme.
1: And I felt this amazing resistance even within my own heart.
0: És éreztem a saját szívemben is ezt a nagy ellenállást ezzel kapcsolatban.
1: But I already had the ticket, so I had to go.
0: De már megvolt a jegyem, úgyhogy el kellett mennem.
1: And it has changed my life.
0: És ettől megváltozott az életem.
1: We must be led by the Spirit.
0: Kell, hogy a szellem vezessen minket.
1: There are going to be sons and daughters that come to you, or mothers and fathers that you will see.
0: Jönnek hozzátok majd szellemi fiak és lányok, és látni fogtok szellemi atyákat és anyákat.
1: We must be led by the Spirit in the way we respond to them.
0: És kell, hogy Isten szelleme vezessen minket abban, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez az emberekhez.
1: I want to just stop here because
0: most abba akarom hagyni,
1: that I will teach in my final session.
0: Mert van még néhány dolog, amiről majd a második tanításomban fogok beszélni.
1: And I just want us to pray. I want us to pray.
0: És szeretném, hogyha imádkoznánk.
1: So if you would, put your Bibles down, put your books down,
0: and
1: stand in the presence of our Father.
0: A könyveiteket, a Bibliátokat, és álljunk az Atyánk jelenlétében.
1: I want you to open your heart to the Father. You open your spirit to the Father in a whole new way.
0: A szíveteket és a szellemeteket az Atya előtt egy egészen új módon.
1: Let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: Father,
0: Atyánk,
1: we want to thank you.
0: Hálát akarunk adni neked.
1: For the way in which you direct our lives.
0: Azért, ahogyan az életünket irányítod.
1: We want to thank you for your wisdom that is far above our wisdom.
0: Meg akarjuk köszönni neked a bölcsességedet, ami messze meghaladja a mi bölcsességünket.
1: We want to thank you for your ways that are far above.
0: Hálát adunk neked a te útjaidért, amik messze fölötte vannak a mi útjainknak.
1: We thank you that you have designed us as your people.
0: Köszönjük,
1: to love one another.
0: Te úgy terveztél el minket, a te népedet, hogy szeressük egymást.
1: And you have ordained that in your kingdom we would be those who carry it from generation to generation.
0: Hogy a királyságodban mi ezt adjuk tovább nemzedékről nemzedékre.
1: Father, we want to thank you that you give us spiritual mothers and fathers and sons and daughters to advance your kingdom.
0: Szellemi atyákat és anyákat és fiakat és leányokat, hogy előre mozdítsuk a te királyságod ügyét.
1: Now, Father, I ask, oh God, that you would expand our hearts this day.
0: Kérünk, hogy a mai napon tágíts ki a szívünket.
1: Expand our spirits, Lord, to be in tune with your spirit.
0: Tágíts ki a szellemünket, hogy összhangba legyünk a te szellemeddel.
1: Cause us to be led by your spirit and finding our spiritual sons and daughters and mothers and fathers.
0: Hogy a te szellemed vezessen minket, és megtaláljuk a szellemi fiainkat, lányainkat, anyáinkat és atyáinkat.
1: Cause us to be those that are led by you to do what you want.
0: Add, hogy olyanok legyünk, akiket te vezetsz, hogy olyanok legyünk, amieknek te akarsz minket.
1: Cause us to be those who can demonstrate the breadth and the depth and the height of your wisdom and of your kingdom.
0: Hadd legyünk olyanok, akik be tudják mutatni a te bölcsességednek és királyságodnak mélységet, magasságát és szélességét.
1: Cause us to be those, oh God, who are not limited by what we see with our natural eye, but that we see by the Spirit.
0: Add, hogy ne korlátozom minket az, amit a fizikai szemünkkel látunk, hanem a te szellemed által látsunk.
1: Cause us to see in such a way that we will be joined with those that you have ordained that we would be with, that we would accomplish your purposes in the earth.
0: Hogy összekapcsolódjunk azokkal, akiket te rendeltél el a számunkra, hogy a te céljaid érdekében összekapcsolódjunk a Földön.
1: Now I want you to thank the Father for doing this very thing.
0: Most adjatok hálát az Úrnak azért, hogy ő megteszi ezt.
1: Just begin to thank him right where you are.
0: Kezdjetek el hálát adni neki, ott, ahol vagytok.
1: Because he is going to do this.
0: Mert ő meg fogja ezt tenni.
1: He is going to connect you to mothers and fathers and sons and daughters.
0: Atyákkal, anyákkal, fiakkal és lányokkal.
1: Our Father is intent on doing his will.
0: Az atyánk meg akarja tenni az ő akaratát.
1: He is intent on seeing his kingdom advance across the face of the earth.
0: Látni akarja, hogy az ő királysága elterjed az egész földön.
1: And he wants to see those who will take the baton and pass it from one generation
0: to the
1: next.
0: Hogy meglássuk azokat, akiknek átadhatjuk a stafétabotot, hogy egyik nemzedékről a másikra átadódjon a feladat.
1: That we in our different genders and our different races and our different cultures will demonstrate the kingdom.
0: Hogy mi, akik különböző korúak vagyunk, különböző nemzetekhez tartozunk, és különböző...
1: That our very lives will be a witness to the power of our God.
0: Szinten vagyunk, akarja, hogy bemutassuk az mi Istenünk erejét a Földön. Atyám, köszönjük!
1: Father, we thank you, Lord!
0: Atyám, köszönjük!
1: We thank you, Lord!
0: Köszönjük, Uram! Köszönjük, Uram!
1: We thank you, Lord!
0: Köszönjük, Uram!
1: We thank you for what you're doing and what you're going to do!
0: Köszönjük, amit teszel és amit tenni fogsz!
1: Lord, we give your great name praise.
0: Uram, dicsőséget adunk a te nevednek, a te nagy nevednek, és tisztelünk téged.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen. Amen.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 5. része, melyben Natalie Hardit hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Csak jó veletek lenne.
3: We're almost at the end, people.
2: Már majdnem vége van.
3: And I've got some shoes.
2: És van még néhány lövésem hátra.
3: Oh, I feel like a new woman this morning.
2: Ma reggel úgy érzem magam, mint egy új ember lennék.
3: So I've really been preaching with a handicap.
2: Igazából tényleg egy kicsit ilyen nehézségekkel prédikál. Jó, más bibliája
3: is. But it's not my Bible.
2: De mégsem, ilyen, ennyi.
3: Is it strange how you just love your own Bible?
2: Furcsa, hogy az ember a saját bibliájához hogy ragaszkodik.
3: I feel like I could cuddle my Bible now I've got it.
2: Úgy érzem, hogy most már tényleg így, csak így ölelgetném a bibliámat, hogy most már nálam van.
3: Isn't it funny how we are?
2: Nem furcsa, ilyenek vagyunk.
3: But this word is so close to our hearts.
2: De ez az, igen, annyira közel van a szívünkhöz.
3: Hallelujah. Father, we just come to the end of this wonderful time.
2: Atyám, közeledünk a végéhez ennek a csodálatos időszaknak.
3: And Lord, as I begin to sew things together,
2: ahogy elkezdtem így összekötni a dolgokat
3: egymással, then I know that France is going to come and give the final stitches.
2: France fogja az utolsó tanítást elmondani.
3: Lord, we ask you to give us great grace in this.
2: Uram, kérünk téged, hogy adj nekünk nagy kegyelmet ebben.
3: And Lord, we want every word that's been spoken to be just engrafted into our hearts.
2: És Uram, szeretnénk, hogy minden ige, ami elhangzik, egyszerűen bele lenne oltva a szívünkbe.
3: And so, Father, that we truly do
2: tehát,
3: become
2: atyám,
3: doers of this word.
2: Azért, atyám, hogy valóban az ige cselekvői legyünk.
3: God, again and again, I come back to this one thing.
2: Uram, újra és újra visszatérek ehhez az egy dologhoz.
3: We are living in days which demand so much.
2: Olyan napokban élünk, amik nagyon sokat követelnek tőlünk.
3: So, Father, I'm asking you, Lord, for
2: kérlek, Uram,
3: increase of anointing in every life.
2: A kenetet mindenkinek az életében.
3: Oh God, stir our hearts with deeper hunger.
2: Uram, keverd fel a szívünket gerjesztve mélyebb éhséggel.
3: Oh God, you said
2: Uram,
3: if we hunger and thirst, we shall be filled.
2: De azt mondtad, hogy ha éhezünk és szomjazunk, akkor betöltetünk.
3: Lord God, we say, give us
2: Uram,
3: everything
2: mondjuk,
3: we need for these days.
2: Adj meg nekünk mindent, amire szükségünk van ezekben a napokban.
3: Lord God, we want to be overcomers.
2: Uram, győztesek akarunk lenni.
3: We want to be city takers.
2: Akik elfoglalják a várost.
3: We want to produce a generation who are
2: going after us. Olyan nemzedéket akarunk létrehozni, amelyik majd utánunk folytatja.
3: And Lord God, that they'd spread across the whole face of the earth.
2: És Uram, terjedjen el az egész földön.
3: Trampling down all your enemies.
2: És minden ellenségedet tiporja el.
3: And establishing the glory of your kingdom.
2: És a te királyságod dicsőségét szilárdítsa meg.
3: We pray in the name of our Lord Jesus.
2: Ami Urunk Jézus nevében imádkozunk.
3: Hallelujah. Amen. Amen, amen, amen. Okay, I'm going to be looking at page 63 in your notes.
2: A jegyzet 63. oldalát fogom megnézni.
3: And I just want to talk about, again, talk about the importance of generational transfer.
2: És újra a nemzedéki átadás fontosságáról szeretnék beszélni.
3: In this last session, Alan touched upon different aspects of the ways of fathering.
2: Az előző tanításban Alan az atyaság különböző aspektusairól beszélt.
3: And he mentioned the fact that sometimes somebody will come into your life for a period of time, and during that point of time, much is put into them.
2: Valaki az életének csak egy bizonyos szakaszára kapcsolódik hozzánk, és ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent kap.
3: But then at some point that person is sent off into some other ministry.
2: Amikor az illető kiküldetik egy másik szolgálatra.
3: That is not necessarily defeat or failure.
2: Ez nem feltétlenül veresség.
3: That can all be within the purposes of God.
2: Lehet, hogy mindez Isten céljai szerint van.
3: But in certain occasions, in certain places.
2: De bizonyos helyeken, bizonyos alkalmakkor.
3: There is a necessity for generational transfer.
2: Szükséges az nemzedéki átadás.
3: And Alan touched upon that this morning.
2: És Alan már érintette ezt ma reggel.
3: And I'm going to talk about it in the context of passing a mantle.
2: És mi most a palástok átadásáról fogunk beszélni.
3: It's as if, you know, you remember in the Olympic Games when they have the relay races.
2: Emlékeztek az olimpiai játékokra, a váltófutásra, amikor olyan a stafétabot.
3: And they pass the baton in the relay race.
2: És ezzel a váltófutásban továbbadják a stafétabot.
3: Both of those runners are running as fast as they possibly can.
2: Mindegyik futó a lehető leggyorsabban fut, ahogy csak tud.
3: And the runner who's got the baton.
2: És az a futó, akinél a stafétabot van.
3: He does not slow down to pass it on.
2: Ő nem ledobja ezt, hogy oda eljusson máshoz.
3: Optimum speed, even to the end.
2: Csúcs sebességével megy egészen végig.
3: And this is a picture for us.
2: És ez a mi képünk.
3: There is a baton to be passed on.
2: Mert van egy stafétabot, amit át kell adni.
3: It is a vision of God that He's placed upon you.
2: Isten ezt a látást elhelyezi rátok.
3: It is the purpose of God that's put in your heart.
2: Isten célja, amit a szívetekbe lejtett el, ez a stafétabot.
3: It is the mantle that rests upon you.
2: Az a palást, ami rajtatok nyugszik.
3: And this has to be passed on.
2: És ezt tovább kell adni.
3: Now I want to say to you, precious ones.
2: Azt akarom mondani nektek, drágáim.
3: There are not many examples in Scripture.
2: Hogy az igében nem sok példa van.
3: And there are not many examples in the natural.
2: És a földön sincs sok példa erre.
3: Where this is done successfully.
2: Ahol ez sikeresen megtörténik.
3: Wouldn't it be good in this age?
2: Nem lenne nagyszerű ebben a korszakban.
3: We started to get good at this.
2: Hogyha újra elkezdenénk jól csinálni ezt.
3: I do believe the Lord is doing such incredible things in our hearts in these days.
2: Olyan megdöbbentő dolgokat tesz a szívünkben ezekben a napokban.
3: Come on, visions are big.
2: Nagyok a látások.
3: And things happen rapidly.
2: És gyorsan történnek a dolgok.
3: Isn't it true?
2: Nem így van.
3: Time seems to be going faster and faster.
2: Úgy tűnik, mint hogyha az idő egyre gyorsabban tel.
3: And so it's necessary for us to have other people who are coming with us in the vision.
2: Hogy mások velünk jöjjenek a látásban.
3: And then that they are going to catch the vision and then they will run with it.
2: Átvegyék a látást és fussanak azzal.
3: This is absolutely essential for us these days.
2: Ezekben a napokban ez nélkülözhetetlenül fontos. És én bátorítani akarlak titeket.
3: Come on, find those people.
2: Találjátok meg ezeket az embereket.
3: Let the Lord bring them to you.
2: Az Úr hozza őket oda hozzátok.
3: I'm not going to say that every person.
2: Én nem mondom, hogy mindenki
3: is called to give this generational transfer.
2: Meg az az elhívása, hogy így nemzedékeknek átadjon valamit.
3: I don't believe that.
2: Ezt nem hiszem, hogy így van.
3: I believe that some ministries are effective in their time and then they do fail.
2: Hogy vannak olyan szolgálatok, amik a maguk idejében hatékonyak, és utána valóban elenyésznek.
3: Because certain people have not got that gifting within them.
2: Mert bizonyos emberekben nincs meg az az
3: to be that father or that mother that they can pass that on.
2: Hogy olyan atya vagy anya legyenek, akik tovább tudják ezt adni.
3: But come on, we're talking to the mothers and fathers here.
2: De itt most mi az atyákról és anyákról szólunk, és ő hozzájuk
3: szólunk. So let's look at this on page 63.
2: Tehát nézzük meg a 63. oldalon.
3: What are we talking about with a mantle?
2: Miről beszélünk, amikor egy palástról beszélünk?
3: I believe it is the call of God.
2: Hiszem, hogy ez Istennek az elhívása.
3: It includes the gifting.
2: Benne vannak az ajándékok.
3: It includes the ministry.
2: A szolgálat beletartozik.
3: The influence of that ministry.
2: Annak a szolgálatnak a befolyása.
3: And even the authority of that ministry.
2: Sőt, még annak a szolgálatnak a tekintélye
3: is. Now that ministry may be centered in an individual or individuals.
2: Lehet, hogy ez a szolgálat egy emberben vagy több emberben összpontosul egy csoportban.
3: Now all of that is wrapped up within the mantle.
2: És mindez benne van a palástban.
3: Now Samuel the prophet had a mantle.
2: Samuel prófétának is volt palástja.
3: And it represented who he was.
2: Ez őt magát jelképezte.
3: He was a prophet.
2: A próféta volt.
3: He was a judge in Israel.
2: Bíró volt Izraelben.
3: And he led his nation during a very difficult transition time.
2: És egy nagyon nehéz átmeneti időszakban vezette a nemzetet.
3: We're told a little about the mantle that Samuel wore.
2: Egy kicsit megtudunk arról a palástról, ami Sámuelt jelentette.
3: In I think it's 1 Samuel and chapter 15.
2: Azt gondolom, az 1 Sámuel 15-ben.
3: 1 Samuel and chapter 15 verse 27.
2: 27. vers.
3: We have a little picture of Samuel's mantle.
2: Itt kapunk egy kis képet Sámuel palástjáról.
3: And this gives you an insight into the heart of Saul.
2: És így bepillantottunk Saul szívébe is.
3: As Samuel turned around to go, Saul seized the edge of Samuel's mantle and tore it.
2: És mikor megfordult Samuel, hogy elmenjen, megragadta felső ruhájának szárnyát, és elszakadt a felső ruha itt a palást.
3: What was Saul doing?
2: Mit csinált Saul?
3: Pulling on the mantle of the prophet of God.
2: Megfogta Isten profétájának a palástját.
3: He was trying to get this mantle to serve him.
2: Megpróbálta megszerezni a palástot, hogy az őt szolgálja.
3: The next verse is so absolutely telling. Look at
2: it. Nagyon sokat mindent elmond erről. Nézzük meg.
3: Because of that action of Saul.
2: Saulnak emiatt a cselekedete miatt.
3: It showed no respect. It just showed that Saul wanted what he could get from Samuel to enhance himself.
2: Látszik, hogy amit Saul meg akar szerezni Samueltől, az igazából veszteség neki. Nem tiszteletet kap magának, hanem veszteséget.
3: 15:28.
2: 15. rész 28. vers.
3: Samuel turned and he said to Saul.
2: Akkor mondanék is Samuel.
3: The Lord has torn the kingdom of Israel from you today.
2: Elszakítta tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát.
3: And has given it to a neighbor of yours who is better than you.
2: És adta azt fele barátodnak, aki jobb náladnál.
3: You know, Saul's action that day.
2: Tudjátok, Saul cselekedett azon a napon.
3: Sealed his fate.
2: Megpecsételte a sorsát.
3: Saul lost the kingdom.
2: Saul elvesztette a királyságát.
3: That was the final stroke.
2: Ez volt a végső csapás.
3: And so that tells us one thing.
2: És ebből megtudunk valamit.
3: There is a respect that's required for that mantle.
2: Hogy ezt a palástot tisztelni kell. Saul nem tisztelte.
3: And that mantle is not just to serve you.
2: Nem az a célja a palástnak, hogy téged szolgáljon.
3: I think Natalie brought it out beautifully.
2: Azt gondolom, Natalie nagyon szépen bontotta ezt ki.
3: That God is not particularly interested in us.
2: Hogy Isten nem különösebben érdekli, hogy velünk mi lesz.
3: His purposes are for His glory and His kingdom.
2: Az ő dicsősége és királysága a cél.
3: And we need to keep that always before us.
2: És ezt mindig a szemünk előtt kell tartanunk.
3: It's a sad thing that Samuel had no one to transfer his mantle to.
2: És szomorú, hogy Samuel senkinek nem tudta továbbadni a palástját.
3: It died with him.
2: Ez vele halt meg.
3: Hallelujah, what a sad, sad thing there.
2: Micsoda,
3: now let's look at Elijah's mantle, and this is where we'll spend most of our time.
2: Most beszéljünk akkor Illés palástjáról, legtöbbször erről beszéltünk.
3: Now, Elijah's mantle was of a different order.
2: Illés palástja másfajta volt.
3: And it tells us that if you look up the word mantle when it speaks about that which was upon Elijah,
2: hogyha megnézzük azt a szót, ami a Illés palástjára vonatkozik,
3: in the Hebrew it actually uses a different word to Samuel's mantle.
2: A héber nyelvben az ige Samuel palástjára és Illés palástjára más szót használ.
3: And here the word is speaking about something which is very large.
2: Illés palástja olyan szó, ami valami nagyon nagy dolgot jelent.
3: His mantle, Elijah's mantle was extensive.
2: Illés palástja nagyon kiterjedt volt.
3: Now just bear in mind, we're talking about a garment.
2: Itt egy ruhadarabról van szó.
3: But it is symbolic of the whole ministry.
2: Az egész szolgálatot jelképezi.
3: So when we're talking about this, let's stay on the symbolism.
2: Tehát amikor erről beszéljünk, akkor jelképesen beszéljünk.
3: So Elijah's mantle was extensive.
2: Illés palástja tehát nagyon terjedelmes volt.
3: Embraced everything he was as a prophet.
2: Minden beletartozott, ami Illés mint proféta volt.
3: He was a national deliverer.
2: Egy nemzetszabadító volt.
3: A national deliverer. He delivered his nation.
2: Megszabadította a nemzetét.
3: You remember he stood before Ahab?
2: Emlékeztek, hogy ott állt Akáb előtt?
3: It's not going to rain for these next 3 years.
2: It will
3: not
2: rain
3: until I speak.
2: Nem fog esni az eső, amíg én nem mondom, hogy essen.
3: What a man!
2: Micsoda ember ez?
3: It will not rain until it rains at my word.
2: Nem fog esni az eső csak az én szavamra.
3: A fearless man.
2: Egy félelem nélküli
3: ember. And then he goes back again to see Ahab.
2: Aztán vissza megy és meglátja, hogy Ahabot újra. Nagyon szeretem Illést.
3: I think he's an incredible person.
2: Azt gondolom, elképesztő egy ember.
3: He challenged those prophets of Baal.
2: Baal profitájhoz kihívást intézett.
3: He came into the most incredible contest with the powers of darkness.
2: A legmegdöbbentőbb összecsapásba kezdett a sötétség erőivel.
3: And you know we have no victories unless we go through the contest.
2: Nincsenek győzelmeink, ha nem megyünk be a csatába.
3: Come on, you can't have a victory without a war.
2: Háború nélkül nem lehet győzni.
3: Come on, we have to have the war in order to get the victory.
2: Harcolni kell ahhoz, hogy győzzünk.
3: And this was a man who didn't worry about the war.
2: És ez az ember nem aggódott a háború miatt.
3: And so he came to that point of contest of Mount Carmel.
2: Jutott a Kármel hegyére az összecsapás pillanatáig.
3: And the fire of God came down.
2: És Isten tüze leszállt.
3: Oh, there never was a man like this man.
2: Ilyen ember nem volt még.
3: An incredible anointing upon him.
2: Fantasztikus kenet volt rajta.
3: And Israel didn't know what they had got in this man.
2: És Izrael nem is tudta, hogy milyen kincs van a kezében Illés személyében.
3: Isn't that tragic?
2: Nem tragikus.
3: They didn't realize what a gift he was.
2: Nem tudták, hogy milyen ajándék Illés.
3: Endeavoring to bring a whole nation back to the living God.
2: Egy egész nemzetet vissza tudott vezetni az élő Istenhez.
3: Actually, King Ahab thought he ruled the nation.
2: Ahab király azt gondolta, hogy ő irányítja az országot.
3: But really, Elijah was in charge.
2: De igazából Illés irányította a dolgokat.
3: Elijah was the one God was using.
2: Isten Illést használta.
3: What a mantle this was!
2: Micsoda palást volt ez.
3: Now this mantle was so huge.
2: Olyan nagy volt ez a palást.
3: It demanded generational transfer.
2: Hogy át kellett, hogy szálljon egy másik nemzedékre.
3: The demand and the call upon this mantle spilled over into the next generation.
2: Az ezen a palástól levő kenet és az azzal szembeszállított követelmények több nemzedékre terjedtek ki.
3: Ooh, hallelujah! That thrills my heart.
2: Ez felvillagyozza a szívemet
3: you know,
2: nagyon.
3: I know that the calling upon Alan and myself, it spills into the next generation.
2: Tudom, hogy az Alan és én életemben levő elhívás is több nemzedékre kiterjed, túlcsordul a következő
3: nemzedékre.
2: And I can
3: look at some of you here.
2: És ha ránézek némelyiktekre itt.
3: And I can see how it's gone into your lives.
2: Látom, hogy a ti életetekbe ez már hogyan ment be.
3: And so it goes out like rivers everywhere.
2: Mindenhol folyóként elárad.
3: And to me that is absolutely thrilling.
2: Számomra ez nekem engem teljesen felvillanyoz.
3: Sometimes a mantle is too big for that one generation.
2: Túl nagy egyetlen nemzedék számára.
3: But how do we pass it on successfully?
2: De hogyan adjuk tovább sikeresen?
3: Now that requires two things.
2: Két dolgot szeretnék mondani.
3: It requires the heart of the Elijah.
2: Egyrészt Illés szíve kell hozzá.
3: To be so pure before his God.
2: Hogy nagyon tiszta legyen a szíve Isten előtt.
3: And it requires finding the Elisha.
2: És kell ahhoz, hogy megtalálja Elizeust.
3: Who is going to grow into the position?
2: Aki bele fog nőni ebbe a pozícióba.
3: To take that mantle.
2: Hogy ő magára vegye ezt a palástot.
3: Hallelujah. Now I believe, and this is what I'm seeing here.
2: Hiszem, és itt is ezt látom.
3: I believe that this mantle that rests upon Alan.
2: Hogy ez a palást, ami Ellenen van.
3: I see it already passing
2: látom,
3: in many places.
2: Hogy már sok helyre eljutott ez a palást.
3: I see it passing into France.
2: Látom,
3: here.
2: Hogy itt Francia is átmegy.
3: And this in this hall here is just a demonstration of how that mantle has gone over France and that it's been multiplied with his gifts.
2: Palást már hogyan áradt túl Francon is és sok egyéb ajándékban megnyilvánult már.
3: And in many other places in the world the same could be said.
2: Sok más részén is ugyanez elmondható.
3: That is so exciting, isn't it?
2: Annyira lelkesítő, nem?
3: And I just praise God for that.
2: Dicsérem Istent ezért.
3: And I want to say this.
2: És azt akarom mondani.
3: You know, because a mantle is large.
2: Mivel a palást nagy.
3: It doesn't mean that it just brings personal glory to any person.
2: Ez nem jelenti azt, hogy személyes dicsőséget hoz bárkinek.
3: No, it's always glory for our Lord.
2: Mindig az Urat dicsőíti.
3: And I want to express something that's in my heart here.
2: Szeretnék most kifejezni valamit, ami a szívemben van.
3: You know when rivers begin to flow?
2: Tudjátok, amikor folyók elkezdenek folyni.
3: And I sense like a river's flowing out through France and into the Balkan nations.
2: És úgy érzem, hogy egy folyó árad ki Franciából be a Balkán országokba.
3: And it will continue to grow and to spread and to get larger.
2: És egyre növekedni fog, és terjedni fog, és egyre nagyobb lesz.
3: Now rivers never turn around and flow backwards.
2: A folyók soha nem folynak visszafelé.
3: No, they've got a direction.
2: Ezeknek irányuk van.
3: And so never will this river then suddenly become our river.
2: Tehát ez a folyó soha nem lesz a mi folyónk.
3: You know, it becomes France's river.
2: Ez a Francnak a folyója.
3: It's come from one place.
2: Egy adott helyről indul ki.
3: But it becomes his river.
2: És az ő folyója lesz.
3: And I know Alan has got many other sons in other parts of the world where the river's flowing.
2: Alannek sok más fia is van a világ sok más részén, ahol szintén folynak a folyók.
3: And there's many a time when Alan comes home after visiting one of those places.
2: Alan hazajön, miután meglátogatja az egyik ilyen helyet.
3: And he's full of joy at what is taking place as the river flows.
2: Tele van örömmel, amiatt, hogy mi történik, ahogy ez a folyó folyik valahova.
3: Hallelujah. The river's flowing out. Transference is coming, is taking place.
2: Ahova ez a folyó eljutott, mindenütt változások vannak.
3: It's too big for one man, this,
2: egy ember számára túl nagy
3: mantle.
2: Ez a palást.
3: And it demands that generational transference.
2: És követeli ezt a nemzedéki átadást.
3: Now, can we look for a little while in Kings, and we're going to chapter 19.
2: Nézzük meg az 1 Királyok 19-et.
3: And I'm just going to look at how Elisha was first called.
2: Nézzük meg, hogy Elizeus.
3: 1 Kings chapter 19.
2: Elhívása hogyan történt.
3: Now I know some of this 19. has already been touched upon, so I'm going to hurry through those parts.
2: Tudom, hogy néhány dolgot már érintettünk ezekről, úgyhogy végig sietek ezeken a részeken.
3: And I just want to just pull out a few things which will apply to this lesson.
2: Csak néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni, ami erre a tanításra vonatkozik.
3: In verse 19, in chapter 19, verse 16.
2: A 16. versben, a 19. részben.
3: I'm just underlining the point that Elijah was told to anoint Elisha.
2: Csak azt akarom kiemelni, hogy Illésnek megparancsolta Isten, hogy kelje fel Elizeus.
3: As the prophet in your place.
2: Mint prófétát önmaga helyett.
3: But there was a specific purpose for the anointing of Elisha.
2: Ez Elizeus felkenésének ez volt a konkrét célja.
3: For as the prophet in your place.
2: Mert az Illés helyébe álló profétaként.
3: And I'm quite sure when Elijah saw Elisha.
2: Biztos vagyok benne, hogy amikor Illés látta Elizeust.
3: He didn't say to him.
2: Nem azt mondta neki.
3: Now you're going to be the prophet in my place.
2: Most te leszel a proféta helyettem.
3: He didn't tell him that.
2: Nem ezt mondta neki.
3: But he knew that.
2: De Illés tudta.
3: God said that to him.
2: Isten ezt mondta neki.
3: That was the purpose of God introducing these two.
2: Ez volt Isten célja azzal, hogy bemutatta ezt a kettőt egymásnak.
3: Now you see, there's a process that is here.
2: Látjátok, itt van egy folyamat.
3: And God is looking for Elisha's.
2: És Isten Elizeusokat keres.
3: Who will obey the calling?
2: Akik engedelmeskednek az elhívásnak.
3: Who may not know what the end is.
2: Akik talán nem tudják, mi van az út végén.
3: Come on, the whole walk is a walk of faith.
2: Hiszen az egész utunk egy hitáltali járás.
3: Are you with me there?
2: Tudtok ebben egyetérteni?
3: All right. And then something happened to Elisha.
2: Aztán történt valami Elizeussal.
3: So what did Elijah do?
2: Mit tett Illés?
3: He just threw his mantle on him.
2: Ő csak rárakta a palástját Elizeusra.
3: Now this mantle which had this huge representation.
2: Ez a palást, ami olyan sok mindent jelentett.
3: He threw it round him.
2: Illés rádobta ezt a palástot Elizeusra.
3: Now this mantle was big enough to throw round and to stay on Elijah.
2: A palást elég nagy volt ahhoz, hogy rádobhassa az egyik oldalát Elizeusra és maradjon Illésen is belőle.
3: Come on, he still had it on his own shoulder.
2: Tehát még Illés vállán is rajta volt a palást.
3: And he said, come on.
2: És azt mondta Illés, gyere.
3: And he threw it on him.
2: És rá dobta a másik felét Elizeusra.
3: Now I'm quite sure Elisha understood something of that significance.
2: Biztos vagyok abban, hogy valamit megértett Elizeus ennek a jelentőségéből.
3: Alan pulled out from this scripture.
2: Alan az igéből elmondta.
3: How this Elisha vacillated for a few moments.
2: Hogy Elizeus vacillált azért pár percig.
3: He was working this thing out in his head.
2: Ugye fejében megpróbálta fölgombolítani a dolgot.
3: But when that mantle touched his shoulders.
2: De amikor a vállához hozzáért a palást.
3: Something happened in the inside.
2: A bensejében.
3: He was being pulled despite what he was thinking.
2: Annak ellenére, amit gondolt, vonzódott ehhez a feladathoz.
3: You know, people will do that which is irrational to the world's eyes.
2: Tudjátok, az emberek tesznek néha olyan dolgot, ami nem észszerű a világ szemeiben.
3: People will do things which do not seem very sensible to your family and your friends.
2: Tesznek az emberek olyan dolgokat, amik a barátaik és a családi szemében nem túl észszerűek.
3: When the mantle touches you,
2: de amikor hozzáér a palást,
3: you get pulled.
2: Akkor ez húz téged.
3: And he didn't even know why he was being pulled.
2: És nem is tudott, hogy miért húz.
3: So Elisha follows.
2: Tehát Elizeus követte Illést.
3: And there's something I just want to show you there.
2: És szeretnék valamit itt megmutatni nektek.
3: In verse 21, just at the end there.
2: A 21. versben.
3: It says he became his servant.
2: Mondja, a szolgája lett.
3: Now we've talked a fair bit about that.
2: Egy kicsit már beszéltünk erről.
3: But I want to tell you this word servant here.
2: Elmondani nektek, hogy ez a szó itt, hogy szolgált.
3: Is a specific word in the Hebrew.
2: Ez héberben egy nagyon különleges szó.
3: It's sharat. Sharat.
2: Shavat.
3: Now this word refers only to the closest assistant or servant of God.
2: Ez csak Istennek a legszorosabb, legközelebbi szolgáira vonatkozik.
3: Or of a king,
2: vagy egy király legközvetlenebb szolgáira, mint
3: Joseph was the shavat of Potiphar.
2: József Potifárnak volt a savatja.
3: Now this isn't a common servant.
2: Ez nem egy általános szolga.
3: Some of these people had very responsible positions.
2: Néhány ilyen embernek nagyon felelősségteljes pozíciója volt.
3: But what is he speaking to?
2: De miről beszél ez?
3: It's speaking about an attitude.
2: Egy hozzáállásról szól.
3: And that is the important aspect of this.
2: És ez az egészben a fontos.
3: The servant attitude.
2: A szolgálói hozzáállás.
3: Which is in a person of certain responsibility.
2: Ami benne van egy bizonyos felelősséggel járó emberben.
3: And although Elisha did menial tasks.
2: És noha Elizeus nagyon szerény feladatokat is elvégzett, nagyon alsórendű feladatokat.
3: Like he poured water on his master's
2: hands. Például vizet öntött Illés kezére.
3: He still had an important position.
2: Ennek ellenére fontos volt a pozíciója.
3: Okay, now you're with me on that.
2: Tudtok követni ebben,
3: and God is calling those kinds of Elishas.
2: Isten ilyen Elizeusokat hív el.
3: Even though Elisha had that specific calling on his life.
2: No, Elizeus életén rajta volt ez a konkrét elhívás.
3: He went through a long period of obscurity. Nobody knew anything about this.
2: Mégis nagyon sokáig a homályban volt, senki nem tudott az ő tevékenységéről.
3: I guess if Elisha had stayed home.
2: Gondolom, hogyha Elizeus otthon maradt volna.
3: He would have grown to be somebody quite important in his own locality.
2: Nagyon fontos személyiség lett volna a saját településén.
3: But all he did was disappear into the wilderness with Elijah.
2: De egyszerűen eltűnt a világ elől, és Illéssel volt.
3: And nobody hears a word about him.
2: És senki nem hall róla semmit egy darabig.
3: And that went on for many years.
2: És sok évig így volt.
3: And so this isn't the most glamorous calling.
2: Tehát ez nem a legrivaldafényesebb elhívás.
3: And so God has his plans and his ways of training his Elishas.
2: Istennek megvannak a maga módszerei az Elizeusok kiképzésére.
3: I've written here that Elisha has to deliberately take that humble place.
2: Hogy az Elizeusnak hajlandónak kell lenni önként elfoglalni ezt a nagyon alázatos helyzetet.
3: It's a choice.
2: Ez egy döntés kérdése.
3: And they stay in that place until it's a time of God's manifestation.
2: És az ember ebben a pozícióban marad, amíg Isten időzítése el nem jön arra, hogy megnyilvánulj.
3: Hallelujah. Now let's move on and let us look at
2: menjünk
3: second
2: tovább,
3: Kings.
2: Nézzünk meg bizonyos királyokat.
3: And I want to look now at the end part of this passing of this mantle and
2: most
3: the double portion.
2: A Balázs átadásának és a kettős mérték kérdésének a végére lapozni.
3: Alan mentioned this morning about them coming to Gilgal and to Bethel and to Jericho.
2: Alan beszélt arról, hogy elmentek Gilgalba, Bételbe és Jerikóba.
3: Bethel and Jericho. Now, there was a journey being taken, which was a journey of testing and trial.
2: Tehát egy utazást tettek, ami a megpróbáltatásnak és kipróbálásnak az útja volt.
3: Testing. Elijah knew he was coming to the end of his days.
2: Illés tudta, hogy közeleg napjai végéhez.
3: Elijah knew that this was the point of a necessary point of breakthrough.
2: Isten, Illés tudta, hogy ez a szükségszerű áttörésnek a pillanata.
3: Elijah knows that Elisha is not going to be able to cope with what is going to come to him.
2: Tudta azt is, hogy Elizeus nem fog tudni megbírkozni mindazzal, ami rákövetkezik.
3: Unless he can find his own encouragement in God.
2: Csak akkor, ha megtalálja saját bátorságát Istenben.
3: Elijah did very little to encourage Elisha at this point.
2: Ekkor Illés nem túlságosan bátorította Elizeust.
3: It actually looks as if he was doing his best to discourage him.
2: Úgy tűnik, mintha a lehető legtöbbet megtette volna azért, hogy elcsüggessze, vagy elbátortalanítsa.
3: Okay, if you want to stay here, you stay.
2: Hát jó, ha itt akarsz maradni, maradj nyugodtan.
3: Actually, the language is stronger than that.
2: Ennél erősebb is ez a nyelvezet.
3: He tells him,
2: azt mondja,
3: the Lord has sent me to Bethel.
2: Az Úr engem Bételbe küldött.
3: Stay here, please.
2: Légy szíves, te maradj itt.
3: And he says that three times. You stay here.
2: És háromszor mondja, hogy te maradj itt.
3: Now Elijah had to choose not to obey that command.
2: Elizeusnak úgy kellett döntenie, hogy nem engedelmeskedik ennek a parancsnak.
3: Three times it says to him, stay here, please.
2: Háromszor mondja neki Illés, hogy maradj itt, légy szíves.
3: Now that could be, it could have come as an order.
2: Lehet, hogy ez úgy jött, mint egy
3: utasítás.
2: De azért ott van egy kérlek is benne.
3: So possibly it was, okay, if you want to come, come.
2: Tehát lehet, hogy benne volt, na jó, ha nagyon akarsz jönni, gyere.
3: But Elijah was going on.
2: De Elizeus ment tovább.
3: Now Elisha was under the deepest trial and test of his life.
2: Elizeus életének ez volt a legnagyobb megpróbáltatása.
3: Elijah is testing his determination to receive this anointing.
2: Illés kipróbálta, hogy mennyire eltökélt Elizeus abban, hogy ezt a kenetet megkapja.
3: Is this man going to move into this mantle or is he not?
2: Belép ez az ember ezzel a palástalá, vagy nem?
3: And Elisha has to prove his conviction that this mantle is his.
2: És Elizeusnak be kell bizonyítania, hogy meg van győződve arról, hogy ez a palást az övé.
3: He had been anointed to step into this place, in the place of Elijah.
2: Felkenték arra, hogy Illés helyére lépjen.
3: Now Elisha had to press in.
2: Most Elizeusnak kell nyomulni a szellemben, hogy behatoljon abban, ami az övé.
3: And this scripture shows us how to do that.
2: És ez az ige megmutatja nekünk, hogy kell ezt csinálni.
3: This wonderful story of simple little statements.
2: Ez az egyszerű mondatokból álló rövid történet.
3: Gives us some profound lessons.
2: Nagyon mély leckéket ad nekünk.
3: As the Lord lives and as your soul lives, I will not leave you.
2: Ahogy él az Úr és élet a lelked, én bizony nem távol maradok el tőled.
3: And he says it again and again.
2: És ezt mondja újra és újra.
3: As your soul lives.
2: Ahogy a te lelked él.
3: As your soul lives.
2: Ahogy él a te lelked.
3: I and as my soul lives.
2: És ahogy az én lelkem él.
3: I will not leave you.
2: Nem hagylak el.
3: Now. He could think to himself.
2: Most azt gondolhatja magában.
3: I don't know when he's going to die.
2: Nem tudom, mikor fog meghalni Illés.
3: It could be this week, could be next year.
2: Lehet, hogy ezen a héten vagy a jövő évben.
3: I've got no idea.
2: Fogalmam sincs.
3: Come on, things are a bit shaky around here.
2: Egy kicsit ingatagok itt a dolgok.
3: There's no security.
2: Nincs semmi biztonság.
3: Come on, this Elijah's just got his eyes just set on going to heaven.
2: Ez az Illés csak azzal foglalkozik, hogy a mennybe menjen.
3: What do I do?
2: Én mit csináljak?
3: Now, he had a choice at this point.
2: Elizeusnak döntenie kellett ezen a ponton.
3: Now, out of his mouth was saying, he was saying,
2: az szerint, amit mondott,
3: as your soul lives,
2: hogy ahogy élet a lelked,
3: as my soul lives,
2: ahogy él, az én lelke,
3: I'm not leaving you.
2: Nem hagylak el téged.
3: And they get right up to the River Jordan.
2: És eljutnak a Jordán folyóig.
3: And there's another little phrase that's in there.
2: És itt van egy másik kis mondat.
3: And the two of them went on.
2: És mentek ők ketten tovább.
3: And the two of them went on.
2: És elmenének együtt mindketten.
3: Now that word, the two of them,
2: ez a mindketten szó,
3: is the same word as a double portion.
2: Ugyanaz a szó, mint a kettős mértékre használt szó.
3: Exactly the same word.
2: Pontosan ez a szó.
3: It means dual.
2: Az jelenti, hogy kettős.
3: It means a couple.
2: Azt jelenti egy pár.
3: It means a double.
2: Azt jelenti dupla.
3: So these two went on.
2: Tehát ezen ketten mentek tovább.
3: And here they were two.
2: Itt ketten voltak.
3: Walking together.
2: Akik együtt jártak.
3: Going the same place.
2: Ugyanoda mentek.
3: But something was going to happen.
2: De valami hamarosan történik.
3: So that the two could not go the same place.
2: Hogy ketten már nem mehettek ugyanoda.
3: A separation was going to come.
2: Jön az elválasztódás.
3: Hear me, precious ones.
2: Halljátok meg, drágáim.
3: Something happens at this point.
2: Ezen a ponton történik valami.
3: What are they going to do?
2: Mit fognak tenni?
3: You know, the two are going to go on.
2: Tudjátok, ezek ketten mennek tovább.
3: But I saw in the spirit that even as they're pushing
2: láttam,
3: on into this place,
2: hogy ahogy nyomulnak e felé, a helyszín felé együtt.
3: You know, Elisha had a choice here.
2: Itt Elizeusnak döntenie kellett.
3: All right, do I just agree? Okay, this is it. This is the time.
2: Beleegyezek, rendben, hát ennyi volt, eljött az idő.
3: Now, okay, I've got to do what I've got to do.
2: Most meg kell tennem, amit meg kell tennem.
3: Now, what would that have done?
2: Mi történt volna ekkor?
3: It would have broken the unity of the two.
2: Megtörte volna az egységet kettőjük között.
3: And what would it have left Elisha to do?
2: És Elizeusnak milyen tennivalója maradt volna?
3: He would have had to do his own thing.
2: A saját programját kellett volna megvalósítania.
3: And it would have been without the anointing and the mantle.
2: És ez a keret és a palás nélkül lett volna.
3: And so this is the choice at this point.
2: Tehát ezen a ponton ebben kellett döntenie.
3: Do you separate at this point?
2: Ketté váltok ezen a ponton?
3: Do you? Own thing, because it's the only alternative. You either
2: saját...
3: go with the anointing and with the mantle, or you separate and you do your own thing.
2: A saját dolgodat teszed, vagy mész a kenettel és a palástal, és azt akarod.
3: The mantle still rests with Elijah.
2: A palás még mindig ott van Illésen.
3: Come on, he's going to stay there.
2: És ott is marad.
3: And we saw with Samuel it can die with the person.
2: És ahogy láttuk, a palás meghalhat az emberrel együtt.
3: If there's no place for it to go, it will die there.
2: Hogyha nincs hova mennie, akkor meghal a hordozójával együtt.
3: What a tragedy!
2: Micsoda tragédia!
3: And so Elisha had the choice.
2: Tehát Elizeusnak döntenie kellett.
3: The two went on.
2: Mentek együtt ketten, mentek együtt ketten.
3: They were double.
2: Duplán voltak,
3: they
2: ketten
3: were dual.
2: Voltak.
3: Ooh, that's incredible, isn't it?
2: Ez fantasztikus.
3: And so all that could come upon Elisha was the double portion.
2: És Elizeusra csak a kettős mérték szállhatott rá.
3: Hallelujah. It just came on to him as Elijah went up.
2: És rá is szállt, amikor Elizeus fölment.
3: Now come with me into verse. Let's come on down. Let's come to verse 8.
2: 8. Verset.
3: Elijah took his mantle and he rolled it up.
2: Fogta Illés az ő palástját és összehajtotta.
3: And I just love this part here.
2: He rolled it up
3: and he struck the water.
2: And
3: he divided this way and that. So the two of them, crossed over on dry ground.
2: Úgyhogy mind a ketten szárazon mentek át rajta. Mind a ketten.
3: You know, there's coming a time when the heavens will be rolled up.
2: Tudjátok, eljön az idő, amikor
3: heavens will be rolled up.
2: Össze lesz hajtva az ég, a menny is össze lesz hajtva az
3: ég. It's when things get finished.
2: Amikor vége lesz a dolgoknak.
3: Elijah rolled up his mantle.
2: Illés is összehajtotta a palástját.
3: It was finished.
2: Vége volt.
3: And the next time it got spread out and opened.
2: És amikor legközelebb széthajtódik a palást, akkor éppen lefele esett az égből.
3: And a new day began.
2: És elkezdődött egy új nap.
3: Hallelujah! I tell you, mantles get rolled up.
2: A palástok összehajtódnak.
3: But look at this mantle before it was finished.
2: De nézzétek meg ezt a palástot, mielőtt vége lett mindennek.
3: And so it was, verse 9, that as they crossed over, that Elijah said to Elisha,
2: 9. vers, és mikor által mentek, mondta Illés Elizeusnak.
3: Oh, come on back to verse 8 with me.
2: Még egy kicsit a 8. vers.
3: To verse 8. He says that he struck the water.
2: Azt mondja, megütötte azzal a vizet.
3: And the water divided this way and that.
2: És az két felé vált, jobbra és balra.
3: You know, the last time that had happened.
2: Tudjátok, ez amikor legutóbb megtörtént.
3: Was in Joshua and chapter 3 and verse 13. Don't bother looking.
2: Józsué 3-ban volt.
3: And this was the time when the children of Israel had come down to the same river Jordan.
2: Fiai ekkor mentek át ugyanezen a folyón a Jordánon.
3: And the Levites' feet had stepped into the water.
2: És a léviták a lábukkal beléptek a vízbe.
3: And they brought the Ark of the Covenant on the shoulders of the Levites.
2: És a léviták a vállukon hordozták a frigyládát.
3: The symbol of the very presence of God.
2: Amely Isten jelenlétének a jelképe volt.
3: And they went into the water.
2: És bementek a vízbe.
3: And the waters parted this way and that, a presence of God.
2: És két felé szétvált a víz Isten jelenléte előtt.
3: Now we have just the mantle of a man Elijah.
2: Most csak egy embernek, Illésnek a palástja van.
3: And the waters have to open with the presence of God.
2: Amely megüti a vizet, és most is Isten jelenléte előtt ketté válik a víz.
3: A new day began when that water of the river Jordan opened for the children of Israel.
2: Amikor Izrael gyermekei számára szétvált a Jordán, egy új nap kezdődött el.
3: A new day was about to begin for Elisha.
2: És Elizeus számára is, és Izrael népe számára is egy új nap kezdődött ezzel a vízmegütéssel is. Azt mondom nektek, drágáim, hogy Isten mindig az új nap kezdeteire vár.
3: Oh! Come on, it's a new day. It's a new day for the Balkans. It's a new day for your life.
2: Az életed számára.
3: We need the mantle of our God to fall upon our shoulders.
2: Szükségünk van arra, hogy a mi vállunkra ráhújjon Istenünknek a palástja.
3: Let that which is rolled up come unfurled out of the heavens upon us and
2: crush. Ami össze van hajtva, a széthajtogatódva újra szálljon le az égből.
3: Come on, it's not a failure when things get rolled up and are finished.
2: Nem kudarc, amikor a dolgokat összehajtják, és azoknak végük van. Ó, nem.
3: Even in that state.
2: Még ebben az állapotban is.
3: That rolled up mantle acted like the very presence of God.
2: Ez összehajtott palást úgy viselkedett, mint Isten jelenléte, amikor megütötték vele a vizet.
3: I had to share that with you.
2: Ezt el kellett mondanom nektek.
3: God gave me that sitting there this morning listening to Alan.
2: Isten ezt akkor adta, amikor ma reggel hallgattam Alan.
3: Hallelujah. Thank you, Jesus.
2: Köszönöm, Jézus.
3: God is so amazing.
2: Isten annyira megdöbbentő.
3: He is incredible. He's not wasting anything.
2: Nem pazarol el semmit.
3: He's not wasting anything. And so when this miracle took place.
2: Tehát amikor megtörtént ez a csoda.
3: They cross over the Jordan.
2: Átmentek a Jordánon.
3: And Elijah and Elisha go on together.
2: És Illés és Elizeus továbbra is együtt mennek.
3: Now just imagine the scene.
2: Képzeljétek el ezt a jelenetet.
3: They had just experienced the most incredible miracle.
2: Most éltek át egy fantasztikus csodát.
3: And this Elisha is staying with his Elijah.
2: És Elizeus ott marad Illéssel.
3: I'm guessing he's thinking, "Cool, I'm glad I stayed around to see this one."
2: Szerintem azt gondolta, hogy nagyon jó, hogy itt maradtam, mert így láthattam ezt is.
3: Oh, dear, what I could have missed.
2: Mit hagytam volna ki?
3: And now they're on the other side, on dry ground.
2: Ott a másik oldalon, a szárazföldön.
3: And Elijah says to Elisha,
2: azt mondja Illés Elizeusnak,
3: ask what I may do for you.
2: Kérd
3: before
2: tőlem,
3: I am taken from you.
2: Mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom?
3: Only those who stay the course will have that question asked to them.
2: Ezt a kérdést csak azoknak teszik fel, akik egész úton ott maradnak.
3: Only those who stay the course.
2: Csak azok, akik mind végig megmaradnak.
3: Okay, wasn't it worth it?
2: Nem érte meg?
3: Ask what you'd want.
2: Kérje, mit
3: before
2: akarsz,
3: I go and I'm taken away from you.
2: Mielőtt elvétetek tőled.
3: And then he says, please
2: aztán
3: let the double
2: Elizeus
3: portion of your spirit be upon me.
2: Legyen kérlek a benned levő szellemnek kettős mértéke én rajtam.
3: You know, it was persistence that bought the double portion.
2: Tudjátok, a kitartás hozta meg a kettős mértéket.
3: Only those who are persistent will get that.
2: Csak a kitartók kapják ezt meg.
3: To me that is just the richest blessing.
2: Számomra ez a leggazdagabb áldás.
3: You've got to keep your eye on the end in order to get everything that God's got for you.
2: Ott a másik oldalon, a szárazföldön.
3: And Elijah says to Elisha,
2: azt mondja Illés Elizeusnak,
3: ask what I may do for you
2: kérd
3: before
2: tőlem,
3: I am taken from you.
2: Mit cselekedjen veled, mielőtt tőled elragadtatom.
3: Only those who stay the course will have that question asked to them.
2: Ezt a kérdést csak azoknak teszik fel, akik egész úton ott maradnak.
3: Only those who stay the course.
2: Csak azok, akik mind végig megmaradnak.
3: Okay, wasn't it worth it?
2: Nem érte meg?
3: Ask what you'd want.
2: Kérje, mit akarsz.
3: Before I go and I'm taken away from you.
2: Mielőtt elvétetek tőled.
3: And then he says, please let the double
2: Elizeus
3: portion of your spirit be upon me.
2: Legyen kérlek a benned levő szellemnek kettős mértéke én rajtam.
3: You know, it was persistence that bought the double portion.
2: Tudjátok, a kitartás hozta meg a kettős mértéket.
3: Only those who are persistent will get that.
2: Csak a kitartók kapják ezt meg.
3: To me, that is just the richest blessing.
2: Számomra ez a leggazdagabb áldás.
3: You've got to keep your eye on the end in order to get everything that God's

0: Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.
2: Egyik barátom akarta, hogy ott az egyik előadó eljöjjön a gyülekezetünkbe prédikálni.
3: And he wasn't very straight.
2: De nem volt elég egyenes ez az ember.
3: Úgyhogy
2: először hallani akartam ezt az előadót, mielőtt meghívom a gyülekezetünkbe.
3: So I walked in and sat right at the back.
2: Tehát bejöttem és leültem leghátul.
3: And the speaker read the scriptures.
2: És írt, olvasott a Bibliából a prédikátor. Ezt a Kolossébeli verset olvasta. És azt mondta,
3: which had been hid for many generations.
2: Az a titok, ami el volt rejtve sok nemzedéken keresztül,
3: has now been revealed unto us.
2: Most kijelentetett nekünk.
3: Which is Christ in you, the hope of glory.
2: Aki Krisztus bennetek, a dicsőség reménysége.
3: My eyes were opened up.
2: És akkor kinyílt a szemem.
3: I saw Christ in me.
2: Megláttam Krisztust bennem.
3: All those other years,
2: az összes előző évben,
3: I saw Christ in heaven.
2: A mennyben láttam Krisztust.
3: Seated on the Father's right hand side.
2: Aki az Atya jobbján ül.
3: And I did not know,
2: és nem tudtam,
3: how long my prayers take to get to heaven.
2: Hogy mennyi ideig tart, míg az imáim eljutnak a mennybe.
3: And for the answer to come back.
2: És az a válasz meg visszajön.
3: But on that day,
2: de azon a napon,
3: on that day I saw Christ in me.
2: Megláttam Krisztust önmagamban.
3: And I realized that God, when I got saved, God changed his headquarters.
2: És rájöttem, hogy amikor Isten lejött a földre, akkor megváltoztatta a főhadiszállásának a helyszínét.
3: From heaven into here.
2: A mennyből átjött belém. Tehát rájöttem,
3: I am God's headquarters.
2: Hogy én Isten főhadiszállása vagyok.
3: He operates from this headquarters.
2: És ő ebből a főhadiszállásból kiindulva működik.
3: When he wants to heal,
2: amikor gyógyítani akar,
3: he will operate from here.
2: Akkor innen működik.
3: When he want to bless his people,
2: akkor meg akar, amikor meg akarja áldani a népét, akkor innen belülről működik.
3: That changed my life completely.
2: Ez teljesen megváltoztatta az életemet.
3: I realized I was not just a Kenyan.
2: Rájöttem, hogy már nem csak kenyai vagyok.
3: I realized I was a carrier of the presence of God.
2: Rájöttem, hogy Isten jelenlétét hordozom.
3: And I came to say to somebody here.
2: És valaki, és azért jöttem, hogy valakinek azt mondjam itt,
3: Croatian.
2: Hogy nem csak horvát vagy.
3: You are not just a Bulgarian.
2: Nem csak bolgár vagy.
3: You are not just a European.
2: Nem csak európai vagy.
3: You are a carrier of the presence of God.
2: Hanem Isten jelenlétének a hordozója vagy.
3: You carry the presence of God with
2: you. Isten jelenlétét viszed magaddal.
3: So it is important for you to see yourself.
2: Tehát fontos, hogy magadat
3: as God's head,
2: úgy lásd, mint aki Isten főhadiszállása vagy.
3: There is a lot of power in this room today.
2: Ebben a teremben nagyon nagy erő van együtt ma.
3: Anointing.
2: Sok kenet.
3: And that power is not for entertainment.
2: És ez az erő nem arra van, hogy szórakoztasson minket, hanem hogy megváltoztassa minden egyes ember életét,
3: who will say, I am willing.
2: Aki azt mondja, hogy ő hajlandó erre.
3: Every individual who will say, I am ready, I am willing. Do we have any individual here saying, I am willing?
2: Van itt valaki olyan ember, aki azt mondja, hogy én hajlandó vagyok?
3: Somebody say, yes!
2: Mondjatok igent erre!
3: Let it be unto you according to your faith.
2: Legyen nektek a ti hitetek szerint.
3: Let it be unto everyone.
2: Legyen itt mindenkinek, mindegyikteknek a hite szerint.
3: Because our Father will never fail you.
2: Mert a mi Atyánk soha nem hagy cserben titeket.
3: Jesus was talking to his disciples in John chapter 8.
2: János 8-ban Jézus a tanítványaihoz beszélt.
3: From verse number 31.
2: a 31. verstől
3: he said to the Jews who believed in him,
2: a benne hívő zsidóknak,
3: if you continue in my word,
2: ha megmaradtok az én beszédemben,
3: then are you my disciples indeed.
2: Akkor valóban a tanítványaim vagytok.
3: And verse number 32, and you
2: a 32. vers azt mondja, és megismeritek az igazságot,
3: and the truth shall make you free.
2: És az igazság szabaddá tesz titeket.
3: So there is a freedom that we are capturing in here today.
2: Tehát ma itt megragadunk egy szabadságot.
3: During this conference,
2: ez alatt a konferencia alatt,
3: that you shall live, remember.
2: Amelyre emlékeznetek kell.
3: You shall live to remember this conference.
2: Az úgy fogtok élni, hogy emlékeztek erre a konferenciára és erre a szabadságra.
3: Because as the topic of the conference is,
2: mert ami a konferencia témája,
3: that I may know him,
2: hogy megismerjem őt,
3: we realize,
2: rájövünk,
3: that in knowing him,
2: hogy ez ő megismerésében elér hozzánk egy szabadság.
3: Why in Hosea 6 and verse number 3,
2: ezért van a Hózseás 6:3-ban.
3: It says, then shall we know,
2: hogy akkor tudni fogjuk,
3: follow on to know the Lord.
2: Hogyha folyamatosan úgy élünk, hogy megismerjük az Urat.
3: So we need to follow on that we may know him.
2: Tehát továbbra is követnünk el őt, hogy megismerjük őt.
3: But in order for us to know him,
2: de ahhoz, hogy megismerjük őt,
3: I want to give you three things that you need to do.
2: Három dolgot szeretnék mondani, hogy mit kell tennetek.
3: And then we will make some declarations.
2: És utána némi kinyilvánítást fogunk tenni.
3: So that we may see how God operates.
2: Hogy meglássuk, hogy Isten hogy működik.
3: One of the very first things that you need to do.
2: Az egyik első dolog, amit tennetek kell.
3: That you may know him.
2: Az az, ahhoz, hogy megismerjétek őt.
3: Or that you may receive from God.
2: Vagy hogy kapjátok Istentől.
3: You have got to refuse the status quo.
2: Az az, hogy el kell utasítanotok a fennálló helyzetet.
3: You must refuse the status quo.
2: El kell utasítanotok a fennálló helyzetet.
3: I did not say you ignore.
2: Nem azt mondtam, hogy hagyjátok figyelmen kívül.
3: I did not say that you overlook the status quo.
2: Nem azt mondtam, hogy ne vegyétek figyelembe a helyzetet.
3: I said you look at the
2: hanem azt mondtam,
3: status quo.
2: Hogy nézzétek meg, mi a helyzet.
3: Understand what it is.
2: Értsétek meg, hogy mi a helyzet.
3: And then put your feet down.
2: Utána tegyétek le a lábatokat.
3: As Pastor Don says.
2: Ahogy Don Pastor mondta.
3: And tell the status quo.
2: És mondjátok meg a helyzetnek.
3: This is what people say about the Germans.
2: Ezt mondják az emberek a németekről.
3: This is what people say about the Bulgarians.
2: Ezt mondják az emberek a bulgárokról.
3: This is what people say about the Croatians.
2: Ezt mondják az emberek a horvátokról.
3: This is what people say about the British.
2: Ezt mondják az emberek a britekről.
3: This is what people say about the Africans.
2: Ezt mondják az emberek az afrikaiakról.
3: But I refuse.
2: De én elutasítom
3: ezt. I refuse.
2: Én visszautasítom.
3: I am not going to be like them.
2: Én nem leszek olyan, mint ők.
3: Why?
2: Miért?
3: I am a carrier,
2: mert én
3: of the life of God.
2: Isten életét hordozom.
3: I am a carrier of the very life of God.
2: Isten életét hordozom.
3: Is no the status quo would like to bind you and to hold you by chains.
2: De az fennálló helyzet meg akart kötözni téged láncokkal.
3: And unfortunately, many in the church are settled with the status quo.
2: És sajnos az egyházban is sokan megelégednek, vagy belenyugszanak a helyzetbe.
3: But there is rising an army.
2: De most van felkelőben egy hadsereg.
3: There is rising up an army.
2: Egy hadsereg van felkelőben.
3: Of people who are saying.
2: Olyan emberekből, akik azt mondják.
3: I refuse the status quo.
2: Én elutasítom a fennálló helyzetet.
3: I refuse to be what they have said I am.
2: Nem vagyok hajlandó az lenni, akinek mondanak engem.
3: Because Jesus said.
2: Mert Jézus azt mondta.
3: You shall know the truth.
2: Hogy megismeritek az igazságot.
3: And that truth.
2: És ez az igazság.
3: Change your life.
2: Megváltoztatja az életeteket.
3: That truth. truth.
2: Ez az igazság.
3: Freedom.
2: Szabadságot ad nektek.
3: How you are catching it, but in here it's boiling.
2: Nem tudom, hogy ti hogyan veszitek el, de itt bennem ez fortyog.
3: It's boiling.
2: For.
3: And something is happening in this place.
2: És valami történik ezen a helyen.
3: Something is happening in the spiritual realm.
2: Valami történik a szellemi világban.
3: You are going to operate on a new, at a new level.
2: Egy új szinten fogtok működni ezután.
3: Did you hear what I said?
2: Hallottátok, amit mondtam?
3: Many of you are going to
2: sokan
3: start operating at a new elkezdenek, level, a higher level.
2: Elkezdenek egy új, egy magasabb szinten működni.
3: I was teaching our people back at home.
2: Otthon azt mondom az embereknek.
3: And I told our people three ways of dealing with the devil.
2: Azt mondtam, az ördöggel három módon lehet foglalkozni.
3: Number one.
2: Az első.
3: Rebuke him in the name of Jesus.
2: Megdorgálod őt Jézus nevében. És akkor elmenekül.
3: Number two.
2: Második mód.
3: People the word.
2: Megtanítod az embereket Isten szavára.
3: When the people understand the word.
2: És amikor az emberek megértik Isten beszédét.
3: And they run away.
2: Akkor a démonok figyelnek és elszaladnak.
3: Bring
2: harmadik.
3: A higher authority.
2: Hozz be egy magasabb szintű tekintét.
3: When a higher authority comes,
2: amikor egy magasabb szintű tekintély jön,
3: when a higher authority comes, some demons just get paralyzed.
2: Akkor néhány démon egyszerűen megbénul.
3: And for you to be in this conference,
2: és ahhoz, hogy ti itt legyetek ezen a konferencián,
3: where there is an international apostolic council,
2: ahol most egy ilyen nemzetközi apostoli tanács van jelen.
3: This is a very high authority here.
2: Itt egy nagyon magas szintű tekintély van jelen emiatt.
3: Just the presence of Dad Alan alone.
2: Csak az, hogy egyedül Alan papa jelen van.
3: Even if he never said anything.
2: Akkor is, hogyha nem szól egy szót se.
3: Just by being here.
2: Csak itt van jelen.
3: Some demons are so paralyzed.
2: Némely démonok.
3: They cannot talk.
2: Úgy megbénulnak, hogy szól se
3: itt
2: van. Csak azáltal, hogy Alan itt van jelen.
3: Just by his presence.
2: Csak a jelenléte miatt.
3: Because they understand authority.
2: Mert értik a tekintély témáját.
3: Therefore,
2: ezért,
3: some of those little things that have been following you,
2: néhány olyan apró lény, aki titeket követett,
3: will follow you no more.
2: Többé nem fog titeket követni.
3: They will follow you.
2: Nem fognak titeket követni többé.
3: Some of those tiny little challenges that have been following you.
2: Néhány olyan kis apró kihívás, ami eddig követett titeket.
3: Because of the anointing in this house.
2: Az ebben a házban levő keret miatt.
3: You will see them no more.
2: Többé nem fogjátok látni őket.
3: As the Israelites did never saw Pharaoh's soldiers anymore.
2: Ahogy többé nem látták az izraeliek sem a fáraó katonáit.
3: So shall you not see them anymore.
2: Úgy fogjátok ti sem látni őket többé.
3: In the name of the Lord Jesus Christ.
2: Az Úr Jézus Krisztus nevében.
3: In the name of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus nevében.
3: So you've got to come to a point.
2: Tehát el kell jutnotok odáig.
3: Where look at the status quo.
2: Amikor megnézitek a fennálló helyzetet, és elutasítjátok, nem vagytok hajlandóak az adott helyzet szerint működni. A Bibliában van valaki, akit úgy hívnak, hogy vak Bartimeus.
3: His duty was to sit by the roadside and beg.
2: Hogy ott üljön az út szélén és kolduljon.
3: But a day came.
2: De eljött egy nap.
3: That Jesus was passing by.
2: Amikor hallotta, hogy arra megy el Jézus.
3: A higher authority was passing by.
2: Egy magasabb szintű tekintély ment el arra.
3: A higher anointing was passing by.
2: Egy magasabb szintű keret ment el arra.
3: And blind Bartimaeus said.
2: És a vak Bartimaeus azt mondta.
1: Und der blinde Bartimaeus sagte.
3: This is my day.
2: Ez az én napom.
3: This is my day.
2: Ez az én napom.
3: Can we have somebody say this is my day?
2: Elmondanátok, hogy ez az én napom.
3: Say it in English. This
2: angolul.
3: Is
2: ez az
3: my
2: én napom.
3: Day. Say it in Germany.
2: Német.
4: Das ist mein Car.
3: Okay, let's say it together in Germany.
2: Együtt,
4: das
2: Német.
4: Ist mein Car.
3: Yes.
2: Igen.
3: Yes.
2: Igen.
3: Because he made a decision.
2: Mert egy döntést hozott.
3: Jesus had to stop.
2: Jézusnak meg kellett állnia.
3: He had to stop still.
2: Teljesen meg kellett állni. És azt mondta, hogy nem tudok tovább menni. Hozzátok ide azt a vakembert.
3: And his life was completely changed.
2: És az élete teljesen megváltozott a Bartimeusnak.
3: In this conference.
2: Ezen a konferencián.
3: Your life will never be the same again.
2: Ezután az életed soha nem lesz ugyanaz.
3: Your life will never
2: be the same again. Azt mondtam, az életed soha többé nem lesz ugyanaz.
3: Your life will never be the same again.
2: Az életed nem lesz többé ugyanaz.
3: Your life will never be the same again.
2: Az életed soha nem lesz ugyanaz.
3: A higher authority is operating here.
2: Mert itt egy magasabb rendű tekintély működik.
3: And the anointing of God is coming into your life.
2: És Isten kenete jön be az életedbe.
3: You shall go back to your church.
2: Visszamentek a gyülekezetetekbe.
3: You shall go back to your city.
2: Visszamentek a városotokba.
3: And the people will come and ask you.
2: És az emberek oda mennek hozzátok és megkérdezik. Honnan jöttél?
3: What did you get in that conference?
2: Mit kaptál azon a konferencián?
3: You are different.
2: Más vagy.
3: You are speaking different.
2: Másképp beszélsz.
3: You look different.
2: Másképp nézel ki.
3: You look happier.
2: Boldogabbnak látszol.
3: Why?
2: Miért?
3: When you operate under a higher authority.
2: Amikor egy magasabb tekintély alatt működtök.
3: A new anointing comes upon you.
2: Akkor egy új kenet száll rád.
3: Somebody say my life.
2: Mondjátok az életem.
3: Will never.
2: Soha.
3: Ever.
2: Soha többé.
3: Be the same
2: again. Nem lesz ugyanaz.
3: In Jesus' name.
2: Jézus nevében.
3: Say it in Germany.
2: Most németül.
3: Niemals. Yes. In Jesus' name. Yes.
2: Igen.
3: So you must refuse the status quo.
2: Tehát el kell utasítanatok a fennálló helyzetet.
3: The woman with an issue of blood.
2: A vérfolyásos asszony.
3: Had a status.
2: Asszonynak volt egy helyzete.
3: She understood her situation very well.
2: És nagyon jól értette a saját helyzetét.
3: But she heard that a higher anointing was passing by.
2: De arra jártál a közelében a magasabb szintű tekintély.
3: A higher authority was passing by.
2: A magasabb szintű tekintély ment el arra.
3: She said.
2: És azt mondta az asszony.
3: If I can only touch the hem of his garment.
2: Ha csak megérintettem a ruhája szegélyét.
3: My problem is over.
2: Vége a problémámnak.
3: My problem is over.
2: Vége a problémámnak.
3: My problem is weg.
2: Eltűnt a problémám.
3: My problem is weg.
2: Németül is eltűnt.
3: I pray.
2: Imádkozom.
3: That you will say something that will change your life today.
2: Azért, hogy mondj ki valamit, ami megváltoztatja ma az életedet.
3: That in this conference you will say a word that will transform your ministry and your country forever.
2: Hogy ezen a konferencián kimondj egy szót, ami örökre megváltoztatja a szolgálatodat és az országodat.
3: You have been praying for a long time.
2: Már régen imádkozol.
3: Saying God.
2: Azt mondtad, Istenem.
3: To know you.
2: Meg akarlak ismerni.
3: God, touch me.
2: Istenem, érints meg.
3: God, anoint me.
2: Istenem, kenj fel.
3: And now the Lord is saying.
2: És most az Úr azt mondja.
3: Your prayers have been answered.
2: Hogy az imáidra választ kaptál.
3: Your prayers have been answered.
2: Az imáidra választ kaptál.
3: Now, don't be like Zachariah, the father of John the Baptist.
2: Ne legyél olyan, mint Zakariás, a bemerítő Jánosnak az apja.
3: Zachariah and his wife had been praying for a long time.
2: Zakariás és a felesége már régen imádkoztak.
3: For Elizabeth to get a baby.
2: Hogy Erzsébetnek gyereke szülessen. De semmi nem történt.
3: After he had forgotten all the prayers.
2: Aztán miután Zakariás már az összes imát elfelejtette.
3: He was in the temple.
2: ott volt a templomban, és tette a kötelességét a templomban.
3: And the angel appeared.
2: És megjelent az angyal.
3: And he told Zachariah.
2: És azt mondta neki az angyal, Zachariah.
3: Hi, Zachariah.
2: Szia, Zachariah.
3: Book, Zachariah. Book, Croatians. Book.
2: Ja, ez a horvát.
3: Book.
2: Szia, szia, Zachariah volt.
3: Hi, Zachariah. Your prayers have been answered.
2: Az imáidra választ kaptál.
3: Your wife Elizabeth is going to have a son.
2: A feleségednek Erzsébetnek fia lesz.
3: And you are going to call his name John.
2: És Jánosnak fogod őt hívni.
3: And Zachariah says.
2: És Zachariah azt mondta.
3: This is Mark Ryuki paraphrasing.
2: Itt most Mark Karajukinak az átfogalmazása.
3: Hold it.
2: Na álljunk meg egy pillanatra.
3: You have not seen that old lady of late.
2: Te mostanában nem láttad azt az öreg asszonyt. Ha láttad volna,
3: you would not be saying what you are saying.
2: Akkor nem mondanád, amit mondasz.
3: The angel,
2: az angyal,
3: had never had anybody question the word of God.
2: Az angyal még nem hallott olyat, hogy valaki megkérdőjelezte volna Isten szavát.
3: Never.
2: Soha még.
3: So he told Zacharias, quiet, shut up.
2: Úgy azt mondta, Zacharias, csend, fogd be a szád,
3: tízzel behúzva. Zipped up.
2: Úgyhogy beszipzározta Zacharias száját.
3: Don't be like Zachariah.
2: Ne legyetek olyanok, mint Zachariah.
3: You have been praying for a long time.
2: Már régen imádkozol.
3: Now the Lord has answered your prayers.
2: Ott az Úr válaszolt az imáidra.
3: He has sent angels here.
2: Ide angyalokat küldött.
3: But many of us are waiting to see angels coming flying in wings.
2: Arra várunk, hogy angyalok szárnyakkal
3: merepüljenek. And saying, I am an angel.
2: És azt mondják, hogy angyal vagyok.
3: Let me tell you something.
2: Hadd mondjak valamit.
3: Angels speak with an accent.
2: Az angyalok tájszólással beszélnek.
3: Angels speak with an accent.
2: Az angyalok bizonyos akcentussal beszélnek.
3: Angels have been sent here.
2: Angyalokat küldött ide.
3: To come and tell you.
2: Hogy jöjjenek és megmondják
3: your
2: nektek,
3: prayers
2: hogy
3: az, have been answered.
2: Hogy választ kaptál az imáidra.
3: Refuse the status quo.
2: Utasítsd el a fennálló helyzetet.
3: Arise, knowing you are a carrier of the very life of God.
2: Kelj fel, tudva, hogy Isten életét hordozod.
3: You know, eternal life.
2: Tudjátok, az örök élet
3: is not life after death.
2: Az nem az halál után kezdődő élet.
3: Eternal life,
2: az örök élet,
3: is the very life of God.
2: Isten élete.
3: Because God has no beginning, has no end.
2: Mivel Istennek nincs sem kezdete, sem
3: vége. So he's coming to you, his eternal life is in you.
2: És amikor oda költözik hozzád, akkor beléd kerül az örök
3: so
2: életed.
3: So carry eternal life wherever you go.
2: Tehát te is viszed az örök életed bárhová mész.
3: You carry the Father wherever you go.
2: Viszed magadol az atyát, ahova mész.
3: Is it okay if you talk to your neighbor?
2: Jó, hogyha szólsz a szomszédodhoz.
3: Watch my life.
2: Mondd meg az melletted ülőnek, figyeld az életemet.
3: Yeah, talk. Watch my life.
2: Figyeld az életemet.
3: And see me change.
2: És lásd be, hogy megváltozom.
3: Tell them, watch my life and see me change.
2: Tehát mondd meg, hogy figyeld meg az életemet és nézd meg, ahogy változom.
3: You must refuse the status quo.
2: El kell utasítanotok a fennálló helyzetet.
3: Number two.
2: Második pont.
3: You must refuse to live in the past.
2: Nem szabad hajlandónak lennetek a múltban élni.
3: If you want to know him,
2: ha meg akarod ismerni őt,
3: you must refuse to live
2: akkor
3: in the
2: nem szabad hajlandónak lenned a múltban élni.
3: Because the past will blur your vision.
2: Mert a múlt elhomályosítja a látásodat.
3: The past will keep you from seeing the master.
2: A múlt megakadályozza, hogy lásd a mestert.
3: The devil will always remind you of your past.
2: Az ördög mindig a múltadra emlékeztet.
3: Because he does not know everything.
2: Mert nem tud mindent.
3: He only knows what you have told him.
2: Csak azt tudja, amit mondtál nekem.
3: So refuse to live.
2: Tehát ne légy hajlandó a múltban élni.
3: If our forefathers failed,
2: hogyha az elődeink kudarcot vallottak,
3: we are not going to fail.
2: Ettől mi még nem fogunk kudarcot vallani.
3: If they did not do it right,
2: hogyha ők nem csinálták jól,
3: we are going to do it right.
2: Attól mi még jól fogjuk csinálni.
3: The mercies of the Lord are new every morning.
2: Az Úrnak a kegyelme megújul minden reggel.
3: Don't live in the past.
2: Ne élj a múltban.
3: He is in the now.
2: Ő a jelenben van.
3: He is in the now.
2: Ő a jelenben van.
3: And you need to make a decision now.
2: És most döntést kell hoznod.
3: You need to take a step now.
2: Most kell egy lépést tenned.
3: Ha? Ha?
2: Tessék?
3: Let's say it again. My life.
2: Mondjuk újra az életem.
3: Never.
2: Soha.
3: Never.
2: Soha többé. Nem lesz ugyanaz.
3: In Jesus' name.
2: Jézus nevében.
3: So refuse to live in.
2: Ne légy hajlandó a múltban élni.
3: What was the problem of the children of Israel?
2: Mi volt a probléma Izrael fiaival?
3: They lived in the past.
2: Ők a múltban éltek.
3: They came out of Egypt.
2: Kijöttek Egyiptomból.
3: But Egypt was still in them.
2: De Egyiptom még mindig bennük volt.
3: When they faced a problem,
2: amikor szembe találkoztak egy problémával,
3: they did not see God. They saw Egypt.
2: Akkor nem egy Istent látták, hanem Egyiptomot.
3: They kept on saying,
2: folyamatosan
3: we
2: azt mondták,
3: would never go back to Egypt.
2: Inkább visszamennénk Egyiptomba.
3: They kept on remembering.
2: Állandóan arra emlékeztek.
3: The garlic.
2: A hagymára, a vörös hagymára és a uborkára. Ezekre emlékeztek állandóan.
3: That's all they kept on remembering.
2: Csak erre emlékeztek állandóan.
3: That is not your portion.
2: De nem ez a te részed.
3: That is not your portion.
2: Nem ez a te részed.
3: I said that is not your portion.
2: Azt mondtam, nem ez a te részed.
3: You shall not live in the past.
2: Nem fogsz a múltban élni tovább.
3: The Lord says.
2: Az Úr azt mondja.
3: I am now doing a new thing.
2: Hogy most egy új dolgot teszek.
3: The Lord is doing a new thing in your life.
2: Egy új dolgot cselekszik az életedben.
3: He is doing a new thing in Europe.
2: Új dolgot cselekszik Európában.
3: He is doing a new thing in Africa.
2: Új dolgot cselekszik Afrikában.
3: Somebody say yes.
2: Mondjatok igen.
3: He is doing a new thing in America.
2: Új dolgot cselekszik Amerikában.
3: He is doing a new thing in Asia.
2: Újat cselekszik Ázsiában.
3: Oh, come on, say yes.
2: Mondjatok igen erre.
3: He is doing a new thing in Europe.
2: Új dolgot cselekszik Európában.
3: He is doing a new thing in your nation.
2: A nemzetetekben.
3: Did you realize that God does not look for great people?
2: Rájöttetek már, hogy Isten nem nagy embereket keres.
3: To use great people.
2: Nem nagy embereket akar használni.
3: He looks for simple people.
2: Ő egyszerű embereket keres.
3: Like you and
2: amilyen
3: I.
2: Te vagy és én.
3: Who will say?
2: Akik azt mondják.
3: I am willing, Lord.
2: Hogy Uram, hajlandó vagyok.
3: I am ready.
2: Kész vagyok.
3: I am ready.
2: Kész vagyok.
3: Say it again.
2: Mondjátok újra. Istenem, kész vagyok.
3: If you failed last year,
2: hogyha tavaly elbuktál,
3: this is not last year.
2: Most nem tavaly van.
3: That was last year.
2: Az tavaly volt.
3: Rise up.
2: Kelj fel, és mondd azt, nem vagyok kudarcos ember, hanem előrefele megyek.
3: If you prayed for somebody and they did not get healed,
2: hogyha imádkoztál valakiért és nem gyógyult meg,
3: that was last year.
2: Ez tavaly volt.
3: You go and pray for others now.
2: Most menj és imádkozz másokért.
3: Your work is not to heal. Your work is not to heal.
2: Nem az a dolgod, hogy gyógyíts.
3: Lay your hands on the sick.
2: Hanem az, hogy ráteszed a betegekre.
3: And the work of the sick is to be healed. So you do
2: és a betegeknek kell meggyógyulni. Tehát ti is megteszitek a dolgotokat, meg én is.
3: Huh? So don't live in the past.
2: Tehát ne éljetek a múltban.
3: Don't let your yesterday control your today.
2: A tegnapotok ne irányítsa a mátokat.
3: Arise and say, this is a new day.
2: Keljetek fel és mondjátok azt, hogy ez egy új nap.
3: And move ahead.
2: És menjetek előre.
3: I'll give you the third thing and I'm then that.
2: Még ezt elmondom és utána végeztem.
3: Number three.
2: Harmadik pont.
3: Three. Just three.
2: Most jön a harmadik.
3: Be willing.
2: Legyetek hajlandók.
3: A step into the unknown.
2: Tenni egy lépést az ismeretlenbe.
3: You must take a step into the unknown.
2: Kell tennetek egy lépést az ismeretlenbe.
3: The Bible tells us
2: a Biblia that
3: without
2: mondja nekünk,
3: faith we cannot please God.
2: Hogy hit nélkül nem tetszhetünk Istennek.
3: And faith is taking a step into the unknown.
2: A hit pedig az, hogy teszünk egy lépést az ismeretlenbe.
3: Joshua told the elders of Israel.
2: Józsué azt mondta Izrael véneinek.
3: Camped by the Jericho River.
2: Hogy gyertek el a Jerikó folyóhoz.
3: Get hold of the Ark of the Covenant.
2: Ragadjátok meg a szövetség ládáját, és lépjetek be a vízhez.
3: Of the flooded Jericho.
2: Az áradó, mondjuk Jordánban.
3: Step on the water.
2: Lépjetek rá a vízre.
3: If they were from Europe,
2: hogyha ők európaiak lettek volna,
3: what would they have told Joshua?
2: Mit mondtak volna Józsuének?
3: Have you checked in the internet?
2: Megnézted az interneten, mi a helyzet?
3: But what did the elders do?
2: De mit tettek a vének?
3: They looked at the flooded Jericho.
2: Ránéztek az áradó Jordánra.
3: They listened to Joshua.
2: Odafigyeltek Józsuére. Aki az Úr seregének a parancsnoka volt.
3: And they said.
2: És azt mondták.
3: The weatherman said.
2: Azt mondta a
3: meteorológus.
2: Hogy egyre több víz lesz, mert árad a folyó.
3: But the word of the Lord says.
2: De az Úr szava azt mondja.
3: I step on the water.
2: Hogy lépjek rá a vízre.
3: So water.
2: Tehát víz.
3: Watch out. We are coming.
2: Jövünk.
3: Kacsa. As soon as you step on the water.
2: Beleléptek a vízbe.
3: The Jericho dried up.
2: A Jordán kiszáradt.
3: The water spurted.
2: És szétvált a víz.
3: Somebody here.
2: Valaki
3: has got to stop on to step on
2: valakinek
3: the
2: itt rá kell lépni a vízre.
3: You've got to rise up.
2: Fel kell kelnetek.
3: And take a step.
2: És kell tennetek
3: egy lépést. I don't understand.
2: Azt mondani, hogy nem értem el.
3: But the word of the Lord says.
2: De az Úr szava azt mondja.
3: I step on the waters.
2: Akkor én rálépek a vízre.
3: Therefore I step on the waters.
2: Hogy azt mondta, hogy lépek rá a vízre, akkor rálépek.
3: Where I grew up.
2: Ahol én felnőttem.
3: It was very cold.
2: Ott nagyon hideg volt.
3: Not as cold as this place in winter.
2: Nem olyan hideg, mint itt télen.
3: By our standards, it was very cold.
2: De nagyon hét volt. Nagyon hideg volt télen.
3: And there was no hospital in our village where I grew up.
2: És nem volt kórház abban a faluban, ahol felnőttem, és tudom gyulladt.
3: My tonsillitis swollen.
2: Mandula gyulladásom lett, és amikor hideg volt, és meggyulladt a mandulám, akkor nem tudtam lenyelni semmit. Ugye az anyukám vizet forralt, betette egy csészébe, tett bele sót.
3: And then she would tell me, you go outside and gargle.
2: És azt mondta nekem, hogy menj ki és gargalizálj ezzel.
3: So I would go out.
2: Úgyhogy kimentem a házba.
3: And I would gargle.
2: És gargalizáltam a sós vízzel. Szóval így, mint a tévémaci.
3: And after some time,
2: és egy idő után kész volt, elfogyott.
3: When I grew up and I went to college and to.
2: Amikor felnőttem és elmentem főiskolára, meg középiskolába.
3: The problem disappeared.
2: Eltűnt ez a problémám.
3: until I got married.
2: Amíg meg nem nősültem.
3: And I got some children.
2: És néhány gyerekem nem született.
3: Then I discovered.
2: Mert akkor rájöttem.
3: Children were going through the same problem.
2: Hogy a gyerekeim ugyanezt a problémát élik át.
3: Would go to the doctor.
2: Elmentek az orvoshoz.
3: Put a stick inside.
2: Az orvos belenézett a szájukba egy ilyen reflektor, vagy egy elemlámpával, és lenyomta a nyelvüket, és azt mondta, hát igen, mandul a gyulladás.
3: On my three children.
2: A három gyerekemmel
3: mindent volt.
2: Egyszer,
3: even my wife.
2: Még a feleségem is beleesett.
3: Another time, all of us, including
2: volt olyan alkalom, amikor mindannyian
3: so
2: beleestünk. Úgyhogy kiléptem a rendelőből. Egy egész gyógyszertárral mentünk ki az orvosi rendelőből.
3: And I carried the medicine home.
2: Én vittem haza a gyógyszert.
3: I put it on the shelf.
2: Föltettem a polcra.
3: This is for, that's for Lynn.
2: Ez a Linné, Nikki, Junia, Mama, és az enyém.
3: Then I thought.
2: Aztán arra gondoltam.
3: God told Joshua.
2: Isten azt mondta Józsuénak.
3: The sole of your foot shall tread upon, I have given you.
2: Minden helyet neked adtam, ahova a talpaddal lépsz.
3: And I realized, he was telling Joshua, mark your own boundaries.
2: Hogy ezzel azt mondta a Józsuénak, hogy jelölt ki a saját, te jelölöd ki a saját határaidat.
3: Markiere. You markiere boundaries.
2: A határaidat.
3: So I went outside my house.
2: Tehát kimentem a házamból.
3: At the gate I took a stick.
2: A kapunál fogtam egy botot.
3: And I drew a line like a fool.
2: És mint egy bolond húztam egy vonalat.
3: I drew a line.
2: Húztam egy
3: and
2: vonalat.
3: I was saying.
2: És azt mondtam.
3: I put a line of the blood of Jesus.
2: Vonalat húztam Jézus vérével.
3: This house with the blood of Jesus.
2: És most körülvettem ezt a házat Jézus vérével.
3: And every tonsillitis.
2: És minden mandulagyulladás.
3: Compound.
2: Ami itt van ebben a lakásban.
3: To die now.
2: Mindnek parancsolom, hogy halljon most meg. Minden mandulagyulladásnak.
3: And because I have put a boundary,
2: és mivel egy határt
3: can come from outside.
2: Egy határt szabtam, ezért kívülről nem jöhet támogatás.
3: And you cannot run away.
2: És nem is szaladhatsz el, te mandulagyulladás. Úgyhogy most megöllek.
3: I kill you.
2: Megöllek most.
3: Tonsillitis, I kill you.
2: Mandulagyulladás, megöllek.
3: And I went back to the house.
2: És visszamentem a házba.
3: From that day,
2: attól.
3: Was the last time.
2: Ez volt az utolsó alkalom, amikor a gyerekeim, a feleségemnek és nekem problémánk volt a mandulagyulladással. Ez volt az utolsó eset.
3: Why?
2: Miért?
3: Why?
2: Miért?
3: I took a step.
2: Mert tettem egy lépést.
3: And I drew a line.
2: És húztam egy vonalat.
3: Somebody has got to draw a line here.
2: Valakinek itt vonalat kell húzni.
3: Somebody needs to draw a line.
2: Valakinek
3: here.
2: Itt vonalat kell húzni.
3: You put a line.
2: Húzd meg a vonalat.
3: Say, devil,
2: mondd azt, ördög.
3: You cannot get through this way.
2: Ezen nem léphetsz át hozzám.
3: Give you another testimony, another story.
2: Mondhatok még egy történetet, egy bizonyságot.
3: I was teaching in Nakuru, in my city.
2: Nakuruban, a városomban tanítottam.
3: And some old lady came from the village,
2: és a,
3: from, the forest up there.
2: És az erdőben levő faluból jött
3: they
2: egy idős asszony.
3: They had me teach that you can put your own boundaries.
2: Ott lehetek nálatok tanítani, de nektek kell meghúznotok a saját határvonalaitokat.
3: This lady had a goat. Goat.
2: Ennek az asszonynak volt egy kecskéje. Kapta.
3: And this goat used to go to the neighbor's farm to eat crops from the neighbor's farm.
2: És ez a kecske eljárt a szomszédnak a telkére, hogy onnan legelje a termést. Szomszédnak
3: a földjére. When she heard about drawing a line,
2: de amikor az asszony hallotta ezt a vonalhúzást, akkor hazavitte a szomszéd telkéről a kecskéjét.
3: She told the goat, goat, you are mine.
2: Azt mondta a kecskének, kecske, te az enyém vagy.
3: I want to show you the boundary of our farm.
2: Meg akarom mutatni neked a farmunk határát.
3: So she got the goat and went round with the goat.
2: Úgyhogy fogta a kecskét,
3: and
2: és azzal
3: sársétált,
2: és azt mondta, az az
3: this
2: oldal a szomszédtól tartozik, ez az oldal a
3: miért.
2: Te ezzel az oldalon egyél, oda nem menjél.
3: And she
2: végig
3: took the goat
2: vezette a kecskét,
3: the farm.
2: a farm határán körbevezette. Megmutatta a kecskének a farmnak a területét. Attól a naptól kezdve olyan volt, mintha egy villany pásztor lett volna ott a farm körül. És a kecske
3: soha
2: nem ment újra át a szomszédhoz.
3: Why?
2: Miért?
3: She put her feet down.
2: Mert az asszony letette a lábát.
3: And said things have got
2: mondta,
3: to be different.
2: Másképpen kell történni a dolgoknak.
3: Somebody needs to put your foot down.
2: Valakinek le kell itt tenni jól a lábát.
3: Somebody say my life.
2: És azt mondani, hogy az életem soha.
3: Ever.
2: Soha többé.
3: Be
2: nem lesz ugyanaz.
3: Again. In Jesus' name.
2: Jézus nevében.
3: Let's say it in Germany.
2: Mondjuk németül.
3: Nemas.
4: Asemasa.
3: In Jesus' name.
4: Amen.
2: Amen.
3: Huh? You got to make a decision.
2: Döntést kell hoznotok.
3: You know, for a long time, believers have been
2: az ördög sokáig megpróbálta elhitetni velünk, hogy csak úgy
3: simple, casual,
2: hogy csak úgy legyél felszínes, hétköznapi, könnyed.
3: No.
2: De nem.
3: Now stand firm.
2: Nem állj szilárdan.
3: They that know their God,
2: akik ismerik az ő Isteniket, erősek lesznek,
3: and they shall do exploits.
2: És nagy dolgokat tesznek.
3: Huh?
2: Tessék?
3: No.
2: Nem így. Lagyhatatlan.
3: No.
2: Nem.
3: Stand firm.
2: Állj szilárdan.
3: When you meet with the devil,
2: amikor találkozol egy ördöggel,
3: meet with the devil himself,
2: vagy magával az ördöggel találkozol.
3: Oh,
2: az ördög.
3: No, stand firm.
2: Ne, állj szilárdan.
3: Devil,
2: ördög.
3: You have come.
2: Te jöttél.
3: To my house.
2: A bejöttél a házamba.
3: Oh. Wrong address.
2: Ez nem a megfelelő cím. Rossz címre jöttél.
3: At the count of three.
2: Mire hármat számolok,
3: I don't want to see you here.
2: Nem akarlak itt látni.
3: One.
2: Egy.
3: Two.
2: Kettő.
3: Three.
2: Három.
3: By the time you count to three,
2: mire hármat számolsz,
3: he will run through the window.
2: Már kiszaladt az ablakon.
3: He will flee away with terror.
2: És rémülten elmenekül messzire.
3: He will run away with terror.
2: Rémülten elmenekül.
3: Why?
2: Miért?
3: You have authority.
2: Mert tekintélyed van.
3: You have power.
2: Erőd van.
3: I said you have power.
2: Azt mondtam, erőd van.
3: You have authority.
2: Tekintélyed van.
3: You are a carrier of the life of God.
2: Isten életét hordozod.
3: You are strong.
2: Erős vagy.
3: You are empowered.
2: Erőt kaptál.
3: You are empowered.
2: Erőt kaptál.
3: You have the authority.
2: Megvan a tekintélyed.
3: Arra, in the spiritual realm.
2: Irányíts a szellemi világban.
3: Ha? Ha?
2: Tessék?
3: Let's get our finger.
2: Na akkor vegyük elő az ujjunkat.
3: My city.
2: Városom, mondjátok a nevét, Budapest.
3: Hear the word of the Lord.
2: Hallod az Úr szavát.
3: I am coming.
2: Jövök.
3: In the name of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus nevében.
3: Let's say it in Germany.
2: Most németül mondják el.
3: Look at your city and address your city.
2: Városodat szólítsd meg mindenki, ahonnan jött. Tessék?
3: My village.
2: A falum.
3: My village.
2: A falum.
3: You talk to my village?
2: A falumhoz szólok.
3: Okay. My village.
2: Falum, vagy aki falumban.
3: Hear the word. word of the Lord.
2: Hadd az Úr szavát.
3: Hear the word of the Lord.
2: Hadd az Úr szavát.
3: I am coming.
2: Jövök.
3: In the name of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus nevében.
3: Let's say it in German now.
2: Mondjuk németül.
3: Put some air.
2: Egy kis, adjunk bele egy kis energiát. Valami kis magabiztosságot, kicsit erősebben.
3: How does he operate?
2: Hogyan működik Isten?
3: By saying the word.
2: Azáltal működött Jézus is, hogy kimondta Isten szavát.
3: And because he lives in you,
2: és mivel benned él,
3: you have got to be a sayer of the word.
2: You've neked is az ő szavát kell mondanod.
3: If you read in the scriptures,
2: ha azt olvasod a Bibliában,
3: you will discover that God.
2: Illetve ha olvasod a Bibliát, akkor rá fogsz jönni.
3: Everything and everything became.
2: Hogy Isten szólt mindent, mindenhez igaz, a minden létrejött. Rá fogsz jönni, hogy Jézus szólt a fügefához.
3: And the fig tree obeyed.
2: És a fügefa engedelmeskedett.
3: He went to a fig tree.
2: Oda ment egy fügefához.
3: And was expecting to get some fruits and there was none.
2: És arra számított, hogy gyümölcs lesz rajta,
3: he
2: és nem volt.
3: The tree.
2: És azt mondta a fának.
3: Nobody is going to eat from you from today.
2: Mától fogva senki nem fog enni rólad.
3: What did the tree do?
2: Mit tett a fa?
3: Sir, yes sir.
2: Azt mondta, igen uram. És elhervadt.
3: And it started drying up.
2: Elkezdett kiszáradni.
3: Why?
2: Miért?
3: It heard him.
2: Mert hallotta az Urat.
3: It has ears.
2: Füle van.
3: Can I say something to you?
2: Mondhatok nektek valamit.
3: Everything has ears.
2: Mindennek van füle.
3: In fact, Jesus said.
2: Igazából Jézus azt mondta.
3: You see that mountain?
2: Látod ott azt a hegyet?
3: It has ears also.
2: Annak is van füle.
3: If you tell it to move from the mountain and go into the sea, it will obey.
2: Hogyha azt mondod a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, meg fogja tenni.
3: Because it has ears.
2: Mert van füle.
3: Jonah was sent by God.
2: Jónást elküldte Isten.
3: He decided to take a corner and run away.
2: De úgy döntött, hogy elbújik egy sarokban, vagy elszalad. De mit csinált Isten?
3: He spoke to the winds.
2: Szólt a szélnek.
3: And the wind came and beat the boat.
2: És jött a szél, és keményen ostorozta a hajót. És Jónás aludt.
3: Then they said, what is the plan? Was expecting to get some fruits and there was none.
2: És arra számított, hogy gyümölcs lesz rajta,
3: he
2: és nem volt.
3: The tree.
2: És azt mondta a fának.
3: Nobody is going to eat from you from today.
2: Mától fogva senki nem fog enni rólad.
3: What did the tree do?
2: Mit tett a fa?
3: Sir, yes sir.
2: Azt mondta, igen uram. És elhervadt.
3: And it started drying up.
2: Elkezdett kiszáradni.
3: Why?
2: Miért?
3: It heard him.
2: Mert hallotta az Urat.
3: It has ears.
2: Füle van.
3: Can I say something to you?
2: Mondhatok nektek valamit.
3: Everything has ears.
2: Mindennek van füle.
3: In fact, Jesus said.
2: Igazából Jézus azt mondta.
3: You see that mountain?
2: Látod ott azt a hegyet?
3: It has ears also.
2: Annak is van füle.
3: If you tell it to move from the mountain and go into the sea, it will obey.
2: Hogyha azt mondod a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, meg fogja tenni.
3: Because it has ears.
2: Mert van füle.
3: Jonah was sent by God.
2: Jónást elküldte Isten.
3: He decided to take a corner and run away.
2: De úgy döntött, hogy elbújik egy sarokban, vagy elszalad. De mit csinált Isten?
3: He spoke to the winds.
2: Szólt a szélnek.
3: And the wind came and beat the boat.
2: És jött a szél, és keményen ostorozta a hajót, és Jónás aludt.

0: I say something to you?
1: Mondhat ook nektek valamit.
0: Everything has ears.
1: Mindennek van füle.
0: In fact, Jesus said.
1: Igazából Jézus azt mondta.
0: You see that mountain?
1: Látod ott ezt a hegyet?
0: It has ears also.
1: Annak is van füle.
0: If you tell it to move from the mountain and go into the sea, it will obey.
1: Hogyha azt mondod a hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, meg fogja tenni.
0: Because it has ears.
1: Mert van füle.
0: Jonah was sent by God.
1: Jónás elküldte Isten.
0: He decided to take a corner and run away.
1: De úgy döntött, hogy elbújik egy sarokban, vagy elszalad. De mit csinált Isten?
0: He spoke to the winds.
1: Szólt a szélnek.
0: And the wind came and beat the boat.
1: És jött a szél, és keményen ostorozta a hajót. És Jónás aludt.
0: Then they said, what is the problem? Jonah is our problem.
1: Aztán megkérdezték az emberek, mi a probléma? Hát Jónás a probléma.
0: What shall we do?
1: Mit tegyünk?
0: Throw me into the water.
1: Hát dobjatok a vízbe.
0: God spoke to the fish.
1: És akkor Isten szólt a halnak.
0: Fish, you go and wait for Jonah.
1: Hal, várj ott Jónásra és nyeld le.
0: And don't digest him.
1: De ne emészd meg.
0: So the digestion system in the fish went on a holiday.
1: Tehát elment szabadságra a halnak az emésztőrendszere.
0: Why?
1: Miért?
0: It had God.
1: Mert hallotta Istent.
0: And Jonah stayed there for 3 days.
1: És Jónás ott maradt 3 napig.
0: Until God told the fish vomit.
1: Amíg azt nem mondta Isten a halnak, hogy most okádja. És akkor a hal.
0: And the fish was told where to go and vomit
1: Jonah. És azt is megmondta a halnak, hogy hova hányja ki Jónást.
0: At the right place.
1: A megfelelő helyre.
0: Elijah said there is going to be no rain.
1: Illés azt mondta, nem lesz eső.
0: And there was no rain, there was a famine.
1: És nem volt eső, hanem éhínség volt. Isten szólt a hollóknak.
0: Raven,
1: holló?
0: When you get meat, you don't eat.
1: Amikor húshoz jussz, ne edd meg.
0: You take to Elijah first.
1: Hanem először vigyél belőle
0: Illésnek. Obeyed.
1: És engedelmeskedtek a hollók.
0: Everything has ears.
1: Mindennek van füle.
0: Your challenge has ears.
1: A kihívásodnak is van füle.
0: Your nation has ears.
1: Az országodnak is van füle.
0: I'm saying your village has ears.
1: Azt mondom, hogy a faludnak is van füle.
0: That is why we do like this. And say my city.
1: És ezért mondjuk ezt, hogy városom, és így csinálunk az újunkkal.
0: I am coming.
1: Jövök.
0: I am coming.
1: Jövök.
0: In the name of Jesus.
1: Jézus nevében.
0: I want to ask you this question.
1: Ezt a kérdést akarom feltenni nektek.
0: Are you ready to draw a line? And say, devil, you are not going to.
1: Készek vagytok arra, hogy vonalat húzzatok, és azt mondjátok, hogy ördög, ezt nem lépheted át.
0: Are you ready?
1: Készen álltok erre?
0: Do we have people here?
1: Vannak itt olyan emberek, akik azt mondják,
0: will never be the same again.
1: Az életem nem lesz többé ugyanaz.
0: And you are going to draw a line.
1: És húztok egy vonalat.
0: And say from this day.
1: És azt mondjátok, hogy ettől a naptól kezdve.
0: I have decided.
1: Eltöntöttem.
0: I refuse my status quo.
1: Hogy elutasítom a fennálló helyzetemet.
0: I'm going to a higher level.
1: És egy magasabb szintre megyek.
0: Do we have people here?
1: Vannak itt ilyen emberek?
0: Do we have? Yeah,
1: vannak itt olyan emberek,
0: akik
1: azt mondják,
0: in the past again.
1: Én nem fogok többé a múltban élni.
0: No, I want you to stand up.
1: Azt akarom, hogy álljatok fel, ez egy nagyon komoly pillanat.
0: This is a very serious
1: ez egy nagyon komoly pillanat.
0: We are crossing the Jordan.
1: Átmegyünk a Jordánon.
0: We are saying.
1: Azt mondjuk.
0: I refuse the status quo.
1: Elutasítom a fennálló helyzetet.
0: I have decided.
1: Eldöntöttem.
0: That today,
1: hogy ma,
0: is a new day in my life.
1: Egy új nap van az életemben.
0: Are you ready?
1: Készen álltok?
0: Somebody declare my life.
1: Valaki mondja ki, az életem soha,
0: ever,
1: soha többé
0: be the same
1: nem lesz ugyanaz.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Say it in German.
1: Most németül.
2: My name is Nibir.

0: Em Jesus Cristo nome.
1: Now, this is what we are going to do.
2: You will take a step. You
1: will take a step. Coming out of the natural.
2: Abból, ahol eddig éltetek.
1: I am stepping on my
2: mondjátok, hogy most rálépek a vizeimre.
1: So wherever you are,
2: tehát bárhol tartasz, ne csak állj ott, hanem
1: after you have taken three steps,
2: és miután tettél három lépést,
1: my life never be the same again.
2: Megint kijelentjük, hogy az életem nem lesz többé ugyanaz. Készen álltok?
1: Are you ready?
2: Készen álltok?
1: Let us declare this. My status quo, my status quo.
2: Helyzetem, helyzetem.
1: Hear the word of the Lord.
2: Hold az Úr szavát.
1: Today,
2: ma,
1: you are broken.
2: Megtörsz.
1: In the name of Jesus.
2: Jézus Krisztus nevében.
1: Let's say it in Germany.
2: Németül
1: is. My status quo, my status quo.
2: Helyzetem, helyzetem.
1: Hear the word of the Lord.
2: Hold az Úr szavát. Ma.
1: In Jesus' name.
2: Jézus nevében. Megtörsz te helyzet. Jézus nevében.
1: Three steps now.
2: Ott három lépés. A helyzetből kilépünk.
1: Give the Lord a shout of celebration.
2: És egy ünnepi kiáltás. Igen.
1: Yes.
2: Igen.
1: That is for the status quo.
2: Ez most a helyzetnek szólt.
1: To leave the past behind.
2: Most magunk mögött hagyjuk a múltat.
1: I'm not going to live in the past again.
2: Nem fogok új többé a múltban élni.
1: My past.
2: Múltam.
1: Hear the word of the Lord.
2: Hallod az Úr szavát.
1: Hear the word of the Lord.
2: Hallod az Úr szavát.
1: This day.
2: Ezen a napon.
1: You are broken.
2: Megtörlek.
1: In Jesus' name.
2: Jézus nevében.
1: Let's go in Germany. My past.
2: Németül. Múltam.
1: Hallod
2: az Úr szavát.
1: You are broken.
2: Megtörsz. A mai napon.
1: In Jesus.
2: Jézus hatalmas nevében.
1: Give all a shout of celebration.
2: És ünnep kiáltás. Igen.
1: Okay, another two steps, three steps.
2: További három lépés.
1: We have come from the past.
2: Kijöttünk a múltból.
1: We are no longer living in the past.
2: Már nem élünk a múltban.
1: Now,
2: most.
1: We are going to take a step into the unknown.
2: Teszünk egy lépést az ismeretlenbe.
1: The unknown.
2: Ismeretlen.
1: Let's say it again.
2: The mondjuk újra. Ismeretlen.
1: Hear the word of the Lord.
2: Hallod az Úr szavát.
1: This day.
2: A mai napon.
1: I take a step.
2: Teszek egy lépést.
1: And walk by faith.
2: És hitáltal járok.
1: In the name of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus nevében.
1: Let's sit in German.
2: Németül.
1: Obekatin.
2: Ismeretlen. Hallod az Úr szavát.
1: In Jesus name. Give the Lord a shout of celebration.
2: És ünnepi kiáltás.
1: My life.
2: Most mondjuk az életem.
1: Never.
2: Soha.
1: Ever.
2: Soha többé.
1: Be the same
2: nem lesz ugyanaz.
1: Again. Let's say it in Germany.
2: Németül.
1: My life.
2: Az életem. Soha. Soha. Soha többé. Nem lesz ugyanaz. Jézus Krisztus nevében.
1: Give the Lord a shout of Germany celebration.
2: Egy német való ünnepség.
1: Yes.
2: Igen.
1: Yes.
2: Igen.
1: Yes. Now do me a favor. Look for two.
2: Most tegyetek nekem egy szívességet.
1: Give them a high five to them. Watch my life.
2: Adj egy ötös két-három embernek, és mondd, hogy figyeld az életemet. Tudod, egy ilyen pacsit, ötös.
1: Yes, sir.
2: Igen.
1: Thank you, sir.
2: Köszönöm, uram.
1: Watch my life.
2: Figyeld az életemet. Figyeld az életemet! Fogtok erre a konferenciára?
1: You will remember this conference.
2: Emlékezni fogtok erre a konferenciára?
1: You know, I looked at Dad Alan.
2: Tudjátok, ránéztem Ellen papára.
1: And the team here.
2: És az itt levő csapatra is azt mondtam.
1: You will never know Ellen, what you have done on this earth.
2: Soha nem fogod ezen a földön megtudni, hogy mi mindent végeztél el, amíg haza nem mész.
1: You have put up a team that can change this world.
2: Olyan csapatot állítottál össze, ami meg tudja változtatni a világot.
1: We are proud of you.
2: És akarom nektek mondani, hogy büszkék vagyunk rá.
1: Your labor is not in vain.
2: A te munkád nem volt hiába való.
1: Your labor is not in vain.
2: Nem hiába való.
1: You have deposited so much in our life.
2: Olyan sok mindent elhelyeztél az életünkben.
1: And you will keep preaching
2: wherever we go.
1: To the glory of God.
2: Isten dicsőségére.
1: To the glory of God.
2: Isten dicsőségére.
1: Thank you.
2: Köszönjük.
1: And your presence.
2: És a jelenléted itt.
1: Now listen to this. Figyeljetek
2: rám.
1: Your presence here releases an anointing.
2: A te jelenléted egy olyan kenetet szabadít fel.
1: What you did when you are alone.
2: Ami a kettő dupláját végzi el annak, mint amikor egyedül voltál. És az álmod megvalósul.
1: That by bringing this team here together.
2: Hogy azáltal, hogy itt összehoztad ezt a csapatot.
1: Raising us up.
2: És támasztottál minket.
1: You are preaching more than you ever preached before.
2: Többet prédikálsz, mint amennyit
1: valaha prédikáltál. So just by being here,
2: tehát csak a jelenléteddel
1: egyedül. It's a great blessing.
2: Ez már egy nagy áldás számunkra. Ez az itt léted. Nagyon szeretlek téged. Köszönöm.
1: Thank you so very much.
2: Annyira köszönöm.
3: Elhangzott Meg kell ismernem őt című tanítássorozat 8. része, melyben Mark Kariuki tanított.
4: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
5: Növekedjünk Hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Péter apostol első levele, második fejezet, 9-es verse, amivel kezdem. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, olyan nép vagytok, amely csak Isten tulajdona, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Olyan nép vagytok, amely csak Isten tulajdona, amit a Imi is mondott. Amiről szeretnék beszélni, az az, hogy három terület, ami segít abban, hogy megtaláljuk, fölismerjük, felfedezzük, hogy mi az elhívásunk. És ennek az alapja az, hogy fölismerjem, felfedezzem, hogy nem vagyok a magamé. Nem vagyok még csak szervezetése, felekezetése, hanem Istené vagyok. Olyan nép közé tartozok, amelynek Isten a tulajdona. Van tulajdonosom. Tehát Isten a? Isten tulajdona. Igen, egy olyan nélkül. Köszönöm szépen. Tehát olyan nép közé tartozol, amikor megtértél és újjászülettél, amikor keresztényé váltál, nem vagyunk a magunk urai. És nem csinálhatunk azt, amit akarunk, nem mondhatunk azt, amit akarunk, még akkor se, hogyha 2000 éves keresztény hagyományunk van, vagy 1000 éves keresztény múltunk, történelmünk van, vagy akkor se, hogyha a fölmenőink akár nem tudom hány ízig is keresztényekként, vagy keresztény kultúrában éltek. És ha tudom, és tudod azt, hogy ki vagy, és kié vagy, akkor meg tudod futni azt a pályát, amiért megszülettél. Legtöbb bizonytalanság, legtöbb frusztráltság, legtöbb alkalmatlanság érzés abból fakad, legtöbb szeretetlenség érzés abból ered, hogy nem tudja az ember, hogy kicsoda. Honnan jövök, hova tartozok, kié vagyok, hova tartok. Egy nép, ami Isten saját tulajdona. Tehát bele tudsz abba gondolni, hogy miért csak hát filmeken, könyvekbe, irodalmi művekbe, történelembe tanultunk rabszolga tartó társadalom. Vagy a feudális társadalom a jobbágyok. A jobbágyok nem voltak a saját maguk urai, hanem a földes úréi voltak mindenestől. Ő rendelkezett fölöttük. Mit jelent az, hogy mi Istennek a tulajdonai vagyunk? Isten a tulajdonosunk. Hát egészen konkrétan azt jelenti, hogy előtte is volt egy úr fölöttünk, az ördög, a sátán, és ebből az uralomból kivásárolt bennünket Jézus Krisztus vére által, de nem tett a saját magunk uraivá, hanem ő lett az urunk, és ez azt jelenti, hogy akkor tudjuk fölismerni, megérteni az elhívásunkat, amikor ebbe a gondolkozásmódba egy kicsit beleillesztjük az agyunkat, elménket, és amikor ez úgy elkezd úgy derengeni, megvilágosodni, akkor rájövünk, hogy ezzel Istennek a szándéka az, ha ezt megértjük, hogy ő a tulajdonos, hogy aktivizáljon bennünket egy egész életre, hogy az ő dicsőségére éljünk. Az ő dicsőségére döntsünk, beszéljünk, kapcsolódjunk, az ő dicsőségére járjunk, az ő dicsőségére ismerjük meg a céljainkat, és valósítsuk meg azokat a célokat, amiket ő eltervezett nekünk, hogy fölismerjük az elhívásunkat, amit ő kigondolt, és abba járjunk, és megvalósítsuk az ő akaratát itt a Földön. Amikor, nem tudom ki mikor kezdte el a keresztény pályafutását, többen vagytok, akik tudjátok, hogy mi az elhívásotok. És amikor rádöbbentél arra, hogy mire hív el Isten, akkor tudott ő egy világosságot gyújtani ezen a területen, a bensőnbe, a bensődbe, a szívünkbe, amikor fölismertük azt, hogy most már nem tehetek azt, amit akarok, mert van egy Uram, és ő rendelkezik fölöttem. És amikor erre úgy rádöbbensz, akkor ez egy egyenes út ahhoz, hogy megkeresd, hogy mi az életed értelme, és megtaláld. Megkeresd, hogy mire hív el Isten, és megtaláld. És minden embernek van egyedi elhívása, van általános elhívás minden ember számára, hogy minden ember megtérjen, üdvösségre jusson, stb. Stb. De vannak speciális tervek mindegyikünk számára. Ugye egyeseket arra hív el Isten, hogy egyfajta királyság szemléletű vállalkozásokkal befolyásolják a társadalmat, a kapcsolatokat, a morált, az anyagiakban, a gazdaságban, van, akit a média terén használ, van, akit az oktatás, a pedagógia terén használ. Egyszerűen, amikor a diákjaiddal foglalkozol, lehet az, vagy az óvodásokkal, vagy az iskolásokkal, lehet az általános közép- vagy felsőfokú, egyszerűen nem csak az van benned, hogy egy ismeretet adj át, hanem egyfajta értékrendet is akarsz közvetíteni, egy örökkévaló isteni királysági értékrendet, ami túlmutasson neki a 40, 50, 80, 100 évén, hogy meg tudja ragadni az örökkévalót, és megtalálja azt az ajtót, ami az örökkévalóságba, a mennybe vezet magát Jézus Krisztust. Mindannyian egyedülállónak készültünk, mert így készített, így tervezett bennünket. Nincsen két egyforma. Ahogy az új lenyomatod, ahogy a vénaszkenner más véna dolgokat mutat, az iris képe más-más, most már annyi minden ilyen biometrikus azonosítót kitaláltak, ami minden embernél más-más. Ugye kreatívan készített bennünket Isten, speciális készségekkel, más-más tehetségekkel, ajándékokkal ajándékozott meg, más-más a szenvedélyünk, és akkor rájött erre még a neveltetésünk, a szocializáltságunk, sok minden más, de amikor rádöbbenünk arra, hogy én Isten tulajdona vagyok, Isten a tulajdonosom, ő az én Uram, akkor rádöbbennek arra, hogy az elhívásomnak, a céljaimnak nem lehet Istentől függetlennek lennie. Egyiknek se. Az tőle fog függni a célom, az elhívásom, és ez minden Krisztus hívőre igaz. Ez nem csak az, hogyha valaki valami fantasztikus, nagy elhívással bír, hanem mindegyikünkre, akiket csak elhívott az Úr. Igaz. Az első, hogy jól meg tudjuk érteni, föl tudjuk fedezni, föl tudjuk ismerni az elhívásunkat. Az Efezusi Levél második fejezet 2-3-4. Vagy nem is 4-5-6. Második fejezet 4-5-6, igen. De az Isten gazdag volt irgalmasságban, az ő nagy szeretetéből, amellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottunk meg, és együtt föltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Tehát figyeld meg, hogy Isten eredetileg az embert a saját képmására teremtette, úgy hozott létre, hogy dicsőítsük őt azzal, hogy a dicsőségéből részesülve élünk az ő dicsőségére. Így teremtett. Aztán, ahogy neki engedelmeskedik valaki, vagy nem engedelmeskedik, sajnos az ember az engedetlenségével ezt a dicsőséget elvesztette. A közösséget is elvesztette. De Jézus Krisztust elküldte az Atya, az ő fiát, egy emberben, hogy újból visszavezessen a neki való engedelmességben, visszavezessen az ő dicsőségébe, a vele való közösségbe, és a Szent Szellemmel való betöltöttséggel. Tudjuk ezt megtalálni. Az első az, hogy papokká és királyokká hívott el bennünket Isten. Amit föl is olvastam, vagy a legelején fölolvastuk, hogy választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagyunk. Istennek tulajdona. Tehát királyi papság vagy, szent néphez tartozol, egy olyan generációhoz tartozol, sőt egy olyan néphez tartozol, ami Istennek a tulajdona, és Istennek terve van vele. Isten soha nem tért el az eredeti szándékától. Hiába bukott Ádám, hiába bukott Éva, és lehet mondani, hogy hát akkor az egész emberi történelem megváltozott, Isten ezt pontosan tudta előre, és Jézus Krisztuson keresztül újból elkezdte az ő tervét megvalósítani, ami eredetileg is volt az ember számára. És Jézus Krisztusban új identitást készített. Már nem az apáinktól, anyáinktól örökölt, hiába való életünk, és a generációkon át örökölt természetes DNS-ünk van, fizikailag igen, de szellemileg más. Más természetet helyez beléd a megtérés és újjászületés által Isten, Jézus Krisztuson keresztül ő benne, mert újjászül egy új életbe. Mert megbocsátotta a régit, eltörölte a régit, nem csak a bűnöket, hanem a bűnöknek minden átkától, átkos következményétől megváltott, megszabadított, betegségektől, félelmekből, és utána Jézus Krisztusba egy új természettel megajándékozott, azért, hogy ő benne tudjunk dicsőségben és hatalomban élni. Hatalomban uralkodni? Igen, hogy uralkodjunk a gonosz fölött, uralkodjunk a bűn fölött, uralkodjunk kígyókon és skorpiókon, hogy az ne tudjon, az ellenség ne tudjon ártani neked. A Filippi levél 4. fejezetben olvassuk, hogy Jézus Krisztusban van mindenre erőd. Ezt persze sokszor elmondjuk, hogy hát mindenre van erőm az Úr Jézus Krisztusban, aki engem megerősít, de ezt akkor emlékezzünk meg, mikor úgy nagyon nem érezzük ezt. Amikor úgy érezzük, akkor úgy könnyű megemlékezni erről, meg könnyű idézni, könnyű megvallani. De ezeket pont akkorra mondta Isten, amikor hót nem érzed. Amikor totál másképpen érzed. És előfordulhat ilyen? Igen, még a legkülönbökkel is. Még az ifjakkal is. Azok is el tudnak fáradni, és el tudnak csüggedni. Ne gondold azt, hogy aki a mikrofont a kezébe veszi, az soha nem fárad el, az soha nem csügged el, mert ha igen, akkor rontom-bontom. Az a helyzet, hogy bárki, én is el tudok fáradni, és én is el tudok csüggedni, de pontosan azokra az időszakokra mondta azt Pál apostol a Szent Szellem által, hogy mindenre van, ekkor is van erőm a Krisztusban. Akkor is, amikor olyan kilátástalannak tűnik bármi, akkor is királynak, és a király fiainak hív és nevez bennünket Isten. És azt mondja, hogy csak eszembe jutott, hogy végig gondolunk a keresztény életünkön, hány napot, hány hónapot, évet töltöttünk úgy, hogy az identitás tudatunk messze-messze alatta volt, mint aminek Isten nevezett. Egyáltalán nem királyfiként, egyáltalán nem királylányként. Ismeritek azt a dalt, a gyerekdal, én királyfi vagyok, én meg királylány. Da-da-da-da-da-da-da-da. Nem, Pintér Béla. Igen. De semmi baj, igen. Tehát ne élj kevesebbel, ne élj alacsonyabb, vagy hogy mondjam, a jelentéktelenebb identitástudattal, mint aki vagy. Egy kicsit csukd be a szemedet, és ismerd föl szellemben, ragadd meg ott a láthatatlanban, hogy én Istennek, a királyok királyának vagyok a gyermeke. Aztán fordulj oda a melletted levő, és mondom, én királyfi vagyok. A király gyermeke vagyok. Örököse vagyok a királynak. És tudod, amikor az identitásod elkezd változni, akkor egy csomó bizonytalanság, csomó alkalmatlanság érzés eleve kikerül az ember életéből. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz mit küzdened és mivel harcolnod. Lesz. De egy csomót meg tudsz spórolni, hogyha tudod, hogy ki vagy a Krisztusban. Mert az identitásod meghatározza a sorsodat. Az identitásod meghatározza az elhívásodat. Az identitásod meghatározza a jövődet. Ha tudod, hogy ki vagy, akkor be tudod tölteni. Isten gyermekeinek, Jézus Krisztussal közös örökösöknek, ugye, Krisztus követeinek, királyoknak és papoknak nevez bennünket Isten. Tehát Isten az ő gyerekeinek. És nézd meg, hogy az ő elsőszülött fiával, Jézus Krisztussal örökös társaknak gondol. Nem kell föltenned a kezedet, kinek haltak már meg a szülei. Akinek meghaltak a természetes szülei, azt tudja, hogy örököltél. Van, aki adósságot örökölt, van, aki ingóságot, van, aki ingatlanságot, van, aki néhány csókot, simogatás, mindegyikünk örökölt valamit. Bármit. És az a helyzet, hogy Isten mindent az ő fiának adott, odaadott. Ő pedig csinált egy szövetséget. És azt mondta, amikor meghalok, mindenem a tied lesz. És utána meghalt. És föltámad, de nem semmisítette meg ezt az örökhagyást. Hanem azt mondta, hogy a föltámadással bizonyíték, és föltámadásom a bizonyíték arra, hogy igaz az én szavam, mivel meghaltam, mindenem, ami csak volt, a tiéd. Ragadd meg! És élő emberként, föltámadott Jézus Krisztusként, Isten fia, arról tesz a szívedbe bizonyságot, ha befogadod őt a szívedbe, hogy igen, minden, ami az Istené, a királyok királyái, a tiéd lehet. Csak fogadd el, az ajtó mennybe, fogadd el Jézus Krisztus megváltását. Amikor erre úgy rádöbben az ember, akkor tudod, hogy az az ár, amit Jézus Krisztus fizetett, értem, az nem egy közönséges dolog. Az nem egy ilyen mindennapos dolog. Hanem ahhoz, hogy én céllal éljek, tudjam, hogy ki vagyok, tudjam, hogy merre tartok, tudjam, hogy miért élek. Mi az a cél, mi az a pálya, amit be kell futnom, hogy egy teljes életem legyen. Ezt ő benne, az ő benne való identitásodba találod meg, hogy királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdona vagyunk. Az ő saját népe vagyunk. És így, hogyha erre rádöbbensz, még semmi specifikus nincs benne, de tudod, azért kell, hogy éljek, hogy só legyek, azért kell, hogy éljek, hogy világítsak, és még akkor azt se tudom, hogy most mely területen, hogy most tanító legyek, vagy szerszám gépszerelő, vagy bármi, cukrász, vagy fodrász, vagy, tessék, focista, vagy manikűrös, teljesen mindegy, hogy mi, de Isten azért hívott el téged, azért élsz, és azért ragad meg Istennek a szeretete, hogy tudj ott só lenni, és világíts, ahol éppen élsz, és ahol éppen vagy. Miért? azért, hogy tudj befolyásolni, hogy emberek megtalálják az ajtót. Nem azért világítunk, hogy ne legyen sötét. Azért világítunk, hogy megtalálják az emberek az utat. Azért világítunk, hogy ne bukjanak föl ebbe, abba, amabba. És ne menjünk neki az ágylábának, meg a szekrény sarkának, meg az ajtót megtaláld, a kilincset megtaláld. Isten azt akarja, hogy ezt a népet is, a magyar népet is, Magyarországon élő bármilyen nemzetiségű társadalmi réteghez tartozó személyt is be tudj folyásolni, utat mutass neki, hogy az ő szeretetével ízesítsd meg az ő életét. Amen. Második. Istennek az az akarata, hogy megtaláld, keresd, kutasd, hogy miért élsz, és mi a konkrét, specifikus, személyes célja az életedre. Mi az elhívásod? Hogy megtaláld, van egy nagyon fontos dolog, amit nem hagyhatunk egyikünk se figyelmen kívül, a Máté 18:18-19-20-as vers. A nagy küldetéshez kell igazítanunk mindegyikünknek a pályáját. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ez pedig úgy szól, hozzájuk ment Jézus a tanítványokhoz, és azt mondta nekik, nekem adatot minden hatalom a mennyen és a földön. Ezért menjetek el, tegyetek tanítványá minden népet. Bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát Jézus mielőtt visszament a föltámadása után a mennybe, egy fantasztikus, hatalmas korokat, kultúrákat, évezredeket átívelő megbízást, parancsot adott a tanítványainak, mégpedig azt, hogy adok nektek hatalmat, mert minden hatalom most már az enyém, és ezzel a hatalommal menjetek és éljetek és tegyetek tanítványá minden népet. Minden nemzetet, a magyart is. Igen. Nem láttuk még ezt megvalósulni. De erre hívott el Isten. 2000 év telt el azóta, még nem láttam azt, hogy egy egész nép Jézus tanítványává lett. Kultúra, keresztény szokások, vallási gyakorlatok természetesen elértek népeket, földrészeket, de hogy egy-egy egész nép tanítványá váljon, Jézus tanítványává még nem láttuk. És amikor keresed az elhívásodat, teljesen mindegy, hogy mely területen fogod megtalálni, ezt a nagy küldetést nem hagyhatod figyelmen kívül. Nem hagyhatod figyelmen kívül azt, hogy te királyi papság, szent nemzet és Isten tulajdona vagy. Ha meg akarjuk találni azt a pályát, amire megszülettünk, amire Isten elhívott, a szívedhez szólt és elkezdett benned egy fantasztikus, csodálatos munkát, embereket küldött, használt, hogy beszéltek neked Jézus Krisztusról és a hallásból hit gyulladt föl a bensőnkbe, hogy megtaláljuk, ahhoz ez a két dolog mindenképpen szükséges, hogy papok, királyok és Isten saját tulajdon népe vagyunk, és a másik pedig, hogy be kell kalkulálnom bármilyen pályára állsz rá. Lehet zenész, lehetsz művész, lehetsz akárki, de a nagy küldetés rád is vonatkozik. Az parancs. Neked is parancs. És nem föltétlen kell neked elmenni a tenger túlsó partjára. Nem kell elmenned más nemzetbe, hanem ott, ahol élsz a munkahelyeden, ott vagy só és világosság. És ott van egy parancsunk, amit teljesítenünk kell, mert nem a magam ura vagyok, hanem van egy uram, és az Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy tegyél tanítványá minden népet. És ez olyan parancs, tudod, ami minden hívőre érvényes. Minden korban, minden nemzetben, minden kultúrában, amíg Jézus Krisztus vissza nem jön. Végső soron, ha ezt belegondolunk ebbe a küldetésbe, Isten mindegyikünket arra hívott el, hogy megváltozzon ezen parancs mentén a gondolkozásmódunk, az életvitelünk, az időbeosztásunk, és gyakoroljunk hatást a nemzetünkre, gyakoroljunk hatást a környezetünkre, gyakoroljunk hatást arra a társadalomba, amelyben élünk. Független attól, hogy hol, mikor születtünk, mennyire vagyunk tehetségesek, hogyan szocializálódtunk, hogyan neveltek bennünket, milyen kultúrába élünk, vagy milyenek a szenvedélyeink, talentumaink, képességeink, teljesen mindegy. Ez érvényes rád, és érvényes rám is. Lehet, hogy, ahogy mondtam, Isten nem visz el Afrikába, nem viszel Alaszkába, más területre, de hogyha ott vagy az óvodába, akkor Isten akar ott használni téged. A múlt alkalommal az Molnár Évi bizonyságot tett a báb csoport munkájáról. Most is voltatok, nagyon köszönjük, dicsőség az Úrnak, ez egy fantasztikus dolog, most itt vagy Piroska. Egy nagy dolog, és jó látni, amikor a gyerekeknek a szíve megnyílik az evangéliumnak az egyszerűsége felé. Ezek olyan ajtónyílások, ami Jézus Krisztus be tud menni. Olyan isteni érintések, amik nem csak érzelmek, nem pusztán hangulat, hanem egy magvetés. Elhullik a szívbe a mag, és van úgy, hogy abszolút más közegbe él utána a gyerek, más a neveltetése, más a családi körülmények, de eltelik 10 év, 20 év, nem tudom, és egyszer csak, amikor kritikus helyzetben van, ki kell a mag. És tudod, miért kerül a mennybe, és nem a pokolba az a gyerek? Mert elmentél a bábcsoporttal segíteni. Lehet. Lehet. Vagy te ott az óvodába, vagy az iskolába, vagy a fodrásznál egyszerűen egy nagyon egyszerű imát elmondtál azért az emberért, gyerekért. Vagy csak a kezedet rátetted, és Istennek a szeretetével a békességet közvetítettél, mert otthon egymást püfölték a szülők, és lehet látni, hogy teljesen frusztráltan és megrettenve jött a gyerek az iskolába, és rajtad keresztül békességet adott. Vagy bementél a manikűröshöz, és akkor elmondtad neki, mert közben nem tudod kimenekülni, még ott csinálta a kezedet, vagy a lábadat, vagy a kozmetikusnál a bőrödet, akkor bizonyságot tettél Isten szeretetéről. Nem tudott ott hagyni, mert te adod a pénzt, ő dolgozik, te meg elmondod neki, és tudod, lehet, hogy akkor úgy érzed, hogy hát ez hiába való volt, nem volt hiába való. Miért helyezi Isten a szívedre, hogy azt mondd el? De hát nem helyezted, de most helyezi. De hát mikor mondjam? Hát nem alkalmas. Hát akkor mondd el, amikor nem alkalmas. És alkalmas, meg akkor, amikor alkalmas. Mert alkalmas és alkalmatlan időben és helyzetben is mondjuk el. Tehát második. A harmadik dolog, az isteni rendeltetés, elhívás, vagy pedig egy isteni megbízás. Mi a különbség a kettő között szerinted? A te rendeltetésed az az Istentől való elhívásod. Tehát amire Isten téged elhív, az az egész életed. Erre rendelt, erre születtél. Viszont vannak megbízatások, vannak olyan cselekedetek, amiket Isten előre elkészített számodra. És lehet, hogy úgy érezzük időnként, hogy vannak olyan dolgok, cselekedetek, projektek, amiben Isten belevezet, és úgy érezzük, hogy az elhívásunktól teljesen különbözik, úgy irreleváns a kettő, nem passzol. De Isten nem tévedett, hidd el. Van neked, van számodra terve, elhívása, rendeltetéssel, céllal, okkal születtél meg, mert úgy készített, és utána lehet, hogy vannak különleges feladatok, lehet, hogy vannak olyan cselekedetek, amiket Isten direkt elkészített, és az utadba tesz. Miért? Hogy az életünk egy-egy időszakában megtegyük. Még akkor is, hogyha az nem szeretem. Katona voltam 77-ben, bevonultam megtérésem után. Hát én nem szerettem. Megtérésem után, a bevonulásom előtt kaptam egy Bibliából egy olyan ígéretet, ami úgy beleivódott a bensőmbe, hogy az evangéliumot hirdetem, és abból fogok élni. Hát én azt gondoltam, hogy hát igen, akkor jelentkeztem, fölvettek egyetemre, já, akkor ezt nem is kell elvégezni, hát az evangélium, meg abból fogok élni. A katonaság, hát uram, miért jött, miért engedted meg, hogy engem behívjanak, bevigyenek a katonaságba? Hát ez az elhívásomtól teljesen távol áll, ez messze van. És tudod, hát nem értettem meg. Nagyon sajnálom, és már bocsánatot kértem ezért, az Úr bocsássa meg. Tehát leszerelés után jöttem rá. De ne legyél ilyen hülye, mint én. Mert egy csomó időm elment ágálással. De attól az Úr meg csak mosolygott, somolygott, és majd rájössz. De jöjjünk rá hamarabb, mert az is a része volt. Csak én úgy éreztem, hogy hát Istenem, ez miért engedted meg, ez most annyira egy ilyen varga betű az életembe. Nem varga betű, az hozzátartozik. És sokszor így van, hogy vannak olyan időszaki megbízások, olyan időszaki feladatok, szerepek, amiket Isten belevezett téged, eléd ad, amihez talán úgy érezzük, hogy ez az elhívásunkhoz nem visz közelebb, pedig annak része. Isten jól csinálja a dolgát. Ő mester. Mester a fazekas agyakformálásban. Igen. És hát ezek a megbízatások, amiket ő, amiben belevezet időszakonként, időnként, változhatnak a körülményektől, meg attól függően is, hogy most Isten hova vezet. De a te életedre vonatkozó célja, az elhívásod, ettől még ugyanaz marad. Ha meg tudod fogalmazni azt, hogy mi a te elhívásod, illetve mi Isten elhívása az életedre, mire rendeltettél, akkor is rájössz arra, hogy visszagondolsz az életedbe, volt egy csomó olyan időszak, cselekedet, amiben Isten belevezetett projekt, amiket meg kellett tenned, és azt mind-mind használta Isten, hogy az elhívásomat be tudjam tölteni. Része. De hát uram, azt a gyötrődés időszakot az olyan jó lett volna kihagyni. Azt, amikor azt a megalázott időszakot olyan jó lett volna kihagyni. Azt, amikor úgy megtapostak, mint az utca sarát, meg a lábtörlőt, olyan jó lett volna kihagyni. És akkor az Úr megkérdezi, hogy jobban szeretsz engem, mint magadat. Meg az a helyzet, hogy ezekkel mind-mind-mind van Istennek terve. Mert lelke szenvedése folytán látni fog. Néha úgy szeretnénk látni, de nem szeretnénk szenvedni. Néha úgy szeretnénk fölmagasztaltatni, csak nem szeretnénk megaláztatni. Így van. Néha úgy szeretnénk a bűnbocsánatot, csak nem szeretnénk megbocsátani másoknak. Ilyen az ember. De az a helyzet, hogy Jézus Krisztus egy fantasztikus pályát futott be, és amikor befogadod a szívedbe, és hagyod, előbb-utóbb meggyőz, rávezet. És ő jó. Jó. Ha elcsüggettél, mert úgy érzed, hogy jelenleg nem úgy töltöd be az elhívásodat, ahogy elképzelted. Nem abba mozogsz, amit eddig megértettél, hogy Istennek mi az életedre vonatkozó terve, elhívása, akkor szeretnélek bátorítani arra, hogy Istennek tőle származó feladata és tennivalói vannak a te számodra. És azért, hogy te utána só és világosság legyél, nem csak általánosságban, hanem be tud tölteni azt a pályát, azt az egész életpályát, amiért megszülettél. De ehhez bizony vannak olyan részcélok, vannak olyan feladatok, különleges feladatok, amiket meg kell csinálni. Lukács 16, 10-től 13-as ismerős. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha a hamis mamonon hűségesek nem voltatok, kibízná rátok az igazi kincset. Ha a másén hűek nem voltatok, akkor kiadja oda nektek, ami a tietek. Egy szolga se szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek, szolgálhattok Istennek és a mammonnak egyszerre. Becsüljük meg a keveset. Becsüljük meg a kicsit. Becsüljük meg a kicsi megbízásokat, amiket még akkor is, ha úgy érezzük, hogy az az elhívásunkba nem passzol. Vagy az elhívásunk betöltéséhez nem illik. Nem releváns az én fantasztikus, nagy ívű és hatalmas, széles sáhú és széles vásznú elhívásomhoz. De becsüld meg azokat a megbízásokat is, mert amikor ezekben a cselekedetekben, megbízásokban hűséges vagy, akkor is felelősségteljességgel elvégzed, megcsinálod hűséggel, akkor Isten odaadja az elhívásod betöltésébe, belevezet téged, és megadja azt, hogy tényleg abba fogsz járni, amire megszülettél. Ha hűséges vagy a kicsiben, akkor Isten sokra bíz. Ez mindenben igaz. Nem részletezem. A hűség a másén, az azt jelenti, hogy beállni mások elhívásának kiteljesedése szolgálatába. De hát miért pont az ő látása beteljesedése vonalába álljak be? Hát nagy valószínűséggel azért, mert belebotlottál. Mert így adódott, de pont bele kellett összejönnöm. Végig gondolod az elmúlt éveket, évtizedeket a keresztény életedbe, és azt mondod, ó, Uram, de jó lett volna azt az évet, azt a néhány évet kihagyni, és akkor valami máshogy. És én elhiszem, hogy vannak ilyen érzések, és vannak ilyen tapasztalatok. De próbáld másképp szemlélni, hogy Istennek van egy terve az életedre. Királyi papság, szent nemzet, Isten saját tulajdona vagy. Így van. A nagy küldetés parancsnak a medrébe beleállok az elhívásom megtalálásába. Utána rájövök arra, hogy egy csomó dolog nem volt hiába való. Még akkor se annak éreztem. Mert hiszem, hogy az elhívásom betöltésének megvalósulására használja föl Isten azokat az elmúlt éveket, évtizedeket is, amikor azt éreztem, hogy Varga Bető, ha most megragadott hittel Isten kegyelmét, nem volt hiába való. Ha megragadod Istennek az ígéretét, kezét, azt mondja, hogy nem volt hiába való, mert ezen keresztül én megáldalak, megerősítelek, stabillá teszlek, és a hűségeden keresztül, ahogy hűséges voltál a másén, odaadom neked azt, amit neked készítettem. Amen. 1 Krónika 12-16-17-es fejezetbe ismerős a történet. Ezt 2004-ben hallottuk Ellen Vincenttől, és az nagyon, vagy 2005-ben tőle tanultuk, és nagyon fontos lett számomra is. Jöttek Dávidhoz a Benyámin és a Júda fiai közül is az erősségbe. Kiment Dávid előjük, és azt mondta nekik, ha békességgel jöttök hozzám, azért, hogy segítségemre legyetek, akkor a szívem egy lesz veletek, stb. Stb. Tehát a békesség, kapcsolódj. Akkor is, hogyha nem láttad még, nem értetted meg, hogy ez hogy illik bele a te elhívásod pályájába, medrébe. Munkálkodj a békességen mindenképp. A másik pedig, hogy segíts annak az embernek, annak a személynek, vagy ha gyülekezet, annak a gyülekezetnek a látása beteljesítésében, ahova Isten téged helyezett. Amikor annak a látásnak a beteljesítésére odaszánod magad, akkor fogja előbb-utóbb Isten odaadni a tiédet. Akkor fogja beteljesíteni a tiédet. A harmadik ugye a hűség az anyagiakon, tehát a pénzügyekben. Ez azt jelenti, hogy ahogy az Imre is, Imi is elmondta, hogy minden az Úré. Minden. Hogy amit a Péter apostol leveléből olvastunk. Itt nem a tizedről van szó, nem a pénzed tizede az Úré. Minden az Övé. Még a bukszád is. Minden. Tehát nem úgy van, hogy keresel X összeget, és akkor annak tizede az Úré, mert sokan azt gondolják, hogy ó, a tizede az Úré, a többi meg... Nem, mindenem az Úré. A tizednek a odaadásával csak kifejezem ezt, hogy igen, én ezt tudom, Uram, és hittel ezt odadom, és ezt kifejezem ezzel. De én tisztában vagyok azzal, hogy mindenem az Úré, és nem csak a pénzem, a bukszám, a testem, a lelkem, a szívem, mindenem, bármid van, az évek, az évtizedek, azok az Úréi, a kapcsolataid, a családtagjaid, ami elhangzott, férjed, feleséged, gyerekeid, mind az Úré, nem a magunkéi vagyunk. A gyerekeket nem magunknak csináljuk, és nem magunknak neveljük, az Úréi azok. És felé kell elszámodni. Tehát gondnokokként kell élnünk. Bármink van. Ha van egy lakásod, akkor gondot kell rá viselned. Van egy autód, gondot kell rá viselned. Van egy gyerek, babakocsid, gondot kell rá viselned. Bármi. Ruha, nadrág, trikó. Gondnokok vagyunk, és... Oda kell figyelnünk, mert Isten házának a házmesterei vagyunk. Aki volt már házmester, az tudja, mit jelent. Én voltam házmester éveken át. A budai ház, tehát ott nem vitték le a kukába a szemetet, csak kirakták. Volt, aki kiöntötte a bejárati ajtót, mert a házmester dolga úgyis. Tudom, hogy mi a házmester feladata, és tudom azt, hogy különböző emberek különböző módon álltak a házmesterhez. Te Isten házának a házmestere vagy. Az azt jelenti, hogy oda kell figyelnem, milyen a lépcsőház, fölkapcsolom időbe a villanyt, stb. Stb. Lekukázom a dolgokat, kiviszem a szemétbe azt, ami odavaló, hogyan kezelem a dolgokat, hogyan kezelem azt, amit Isten odaadott nekem, amit rám bízott. Be tudom-e osztani a pénzemet, hálás tudok-e lenni a kevésért. Vagy amikor kapok valamit, kapok keveset, kapok egy 5000-est, akkor tényleg egy őszinte nyílt szívvel tudok-e hálás lenni és hálát adni azért az 5000-ért, vagy pedig ott van bennem a keserűség, miért nem adott 50-et? Vagy a másiknak miért adott 50-et? Emlékeztek a szőlőmunkások. Egy órát dolgoztak, és ugyanannyi bért kaptak, mint akik reggel 6-tól kint voltak, este 6-ig, 12 órát. Volt, aki kiment este 5-kor, jó járt. Kiment este 5-kor, egy órát dolgozott. Egy idő volt, mire elmagyarázták neki, hogy mit csináljon, és akkor hát még az sem biztos, hogy nettó dolgozott 60 percen. Dolgozott egy rövidet, és megkapta az X napi bért. És akkor legutoljára hagyta a 12 órásokat, akik ugyanannyit kaptak, és berágtak. Tudok-e hálás lenni Istennek azért, amin van? Hogy az elhívásomat be tudjam tölteni, meg kell tudnunk elégedni azzal, ami van. Ez nem azt jelenti, hogy nem törekedhetsz többre. De más hálás szívvel és más keserű szívvel törekedni többre. És ha hálás szívvel törekszünk, és keressük a megoldást, az előbrejutást, Isten megadja. Amen. Isten úgy vezet bele az elhívásodnak a fölismerésébe és beteljesítésébe, hogy engedelmes vagy azoknak az aktuális megbízásoknak a beteljesítésében, hittel és engedelmességgel, amit éppen eléd ad abban az életszakaszban és időszakban, amiben élsz. Lehet, hogy szükségben levő, vagy vezető emberen keresztül kapsz ilyen lehetőséget, élj vele. Akkor is, hogyha úgy érzed, hogy a te elhívásod egészen más. Nem véletlenül adja Isten azt a lehetőséget eléd. A 2 Péter 1.10-ben azt olvassuk, testvéreim, igyekezzetek a ti elhívásotokat és kiválasztásotokat erőssé tenni, más fordítás, pecsételjétek meg a tetteitekkel, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Az elhívásodat megerősíteni hogyan tudod? Hogy azokat az Isten által előre utamba elkészített cselekedeteket nem kerülöm ki. Élek vele. Hittel. Még akkor is, ha úgy érzem, vagy nem látom, hogy ez nem az én elhívásom medre igazából. Isten az ő dicsőségére hívott el. Az Efezusi levél, és ezzel fejezem be, első fejezet, 17-es, 18-as verse azt mondja, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg az értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. Tehát Isten mindannyiunkat uralkodni és kormányozni hívott el itt a földön, hogy uralkodjunk a sötétség minden ereje fölött, hogy uralkodjunk kígyókon és skorpiókon, az ellenség minden erején. A mennyi atya az ő hatalmával mindent megtett már, hogy visszaállítsa számodra és számunkra az ő eredeti ember számára eltervezett pályát, hogy elérhetővé tegye számunkra az eleve nekünk szánt dicsőségét. És ahogy megkapjuk Istentől a kijelentést, és megértjük az identitásunkat, ahogy hozzáigazítjuk az életünket minden helyzetben a nagy küldetéshez és annak megteljesítéséhez, ahogy hűségesek és engedelmesek vagyunk, mindazokban a eseti megbízásokban, amiket Isten elénk helyez, akkor föl fogod ismerni az elhívásodat. És be tudod tölteni azt, hogy Isten célja számodra nem más, mint hogy Krisztust meglásd, megdicsőülni itt a földön, általad, körülötted, ebbe az országba, ebbe a nemzetben is. Amen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanz műsorán.